ügyeleteket. Komjáti Lórend kiemelte, hogy a Békés Csabai gyártás jelenleg tisztán fizikai folyamat környezeti terhelés nélkül. A lehulló anyagot visszaforgatják, a dolgozóknak pedig nem szükséges egyéni védőfelszerelést viselni. A csarnok hangulatáról szólva úgy fogalmazott, hogy nem olyan munkahelyet működtetnek, ahol kihajtják az emberekből az utolsó szúzt. A környezet oldott, a teljesítési mutatókat pedig jó hangulatban teljesítik. A beruházáshoz kapcsolódóan kerékpárút is épül a gyárhoz, amit a vezetés kifejezetten üdvözöl, mivel a dolgozók jelenleg saját eszközzel járnak munkába. A vállalat rövid távon további bővítéseket tervez a csarnokban, főként az indirekt állomány, az operátorok és gépkezelők létszámát növelve. Hosszú távon a világpiaci viszonyok alakulásától függően 2030-ig 2000-2500 munkavállalóra lesz szükség Békés Csabán. A cég Magyarországi Kutatás-Fejlesztési Központot is létrehoz, amely szeptemberben kezdi meg működését. A K+F egységhez elektromos kemencékkel felszerelt üzemrész kialakítása szükséges, ahol a speciális zselés kötőanyagok kiégetése és fejlesztése zajlik majd. A társadalmi felelősségvállalás kapcsán a vezető hangsúlyozta, jó szomszédként szeretnének jelen lenni a város életében, támogatni a helyi közösségeket és sportegyesületeket. Ha pedig a speciális feladatokhoz nem áll rendelkezésre megfelelő helyi munkaerő, a cég vállalja a dolgozók átképzését. Ismét összefogás indult Békés Csabán, hogy megkönnyítsék a nehezebb helyzetben élő családok számára az iskola kezdést. Botyánszky Bence és Bonyai Sándor kezdeményezésére iskolatáskákat, tanszereket és idén már kerékpárokat is gyűjtenek a gyerekeknek. Az elmúlt években a Békés Csabaiak és a környékbeliek támogatásának köszönhetően több mint 200 iskolatáska jutott el a családokhoz, ezzel ugyanennyi gyermek számára tették könnyebbé az új tanév indulását. Bonyai Sándor szociális munkás szerint Békés Csabán olyan közösség él, ahol érdemes elindítani ilyen kezdeményezéseket, mert az emberek nem elfordulnak, hanem odafordulnak azokhoz, akik segítségre szorulnak. A szervező úgy fogalmazott, hogy nagy öröm számára, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak az alulról szerveződő akcióhoz. Hangsúlyozta, hogy a táskákba kerülő eszközök elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyerekek szeptemberben elindulhassanak az iskolába és tovább gyarapíthassák tudásukat. Hozzátette, hogy számára különösen hálás feladat, hogy személyesen juttathatja el az adományokat a családokhoz, akik minden évben nagy érdeklődéssel követik a gyűjtés alakulását. Botyánszky Bence óvodapedagógus felidézte, hogy már több éve meghirdetik a gyűjtést, mert sok családnak komoly anyagi terhet jelent az iskola kezdéshez szükséges felszerelések beszerzése. Az adakozási kedv folyamatosan növekszik, és nem csak táskák, hanem tanszerek, tornazsákba való felszerelés is érkezik. Idén kerékpárokat is gyűjtenek, hogy megkönnyítsék a gyerekek mindennapi közlekedését. Az adományokat a szervezőknél és több Békés Csabai gyűjtőponton lehet leadni. A pontos helyszínek listája a kezdeményezés közösségi oldalain érhető el. A Top Laptop Kft. Idén először csatlakozott a gyűjtéshez. Párzsa László ügyvezető azt mondta, hogy sok esetben nem pénz kérdése a segítségnyújtás, hiszen otthon is találhatunk jó állapotú, de már nem használt felszereléseket, amelyek másnak komoly támogatást jelenthetnek. A gyűjtés augusztus 24-éig tart, de a szervezők hangsúlyozzák, hogy azokat is várják, akik csak később tudnak felajánlást tenni. Egy iskolatáska vagy tanszer tanév közben is épp úgy nagy segítség lehet, mint az új tanév kezdetén.

Az ötfős magyar csapat köztük a Gyulai Nacsa Domán megnyerte a makrogazdasági csapatversenyt a közgazdasági diákolimpia nemzetközi döntőjében. A fődíj egy 3 hetes online mikroökonomiai kurzus a Florida State University-n, amelyet a fiatalok 2027 tavaszán végezhetnek el. A közgazdasági diákolimpiát 2016-ban rendezték meg először Csehországban, Magyarország pedig 2019 óta szervezi meg a nemzeti fordulót és delegálja a legjobbakat a nemzetközi döntőbe, áll a hazai versenyeket lebonyolító Magyar Közgazdasági Társaság közleményében. Idén már 63 ország 160 ezer középiskolája indult el, a 3 napos görögországi döntőben pedig 30 ország csaknem 150 diákja mérte összetudását. A márciusi országos döntő alapján hazánkat Nacsa Domán, Olá Márton András, Ispán Szilárd Attila, Ruska Bendegúz Pál és Kozák Vencel képviselte. A versenyzők 3 egyéni írásbeli fordulóban bizonyítottak, makroökonómiából, mikroökonómiából és pénzügyekből kellett számot adni tudásukról. Az összesített eredmények alapján Ruska Bendegúz a legjobb 10 közé került, így szóban is felelhetett a nemzetközi zsűri előtt, végül pedig a 9. helyet szerezte meg. A fiatalok közül még Ruska Bendegúz Pál szeptembertől Cambridge-ben, Kozák Vencel az Erasmus Egyetemen, Nacsa Domán, Olá Márton András és Ispán Szilárd Attila pedig a budapesti Corvinus Egyetemen folytatja tanulmányait. Országos elismerést kapott a szarvasi Szeretetem pékműhely. A Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyén spenótos fokhagymás kenyerük második helyen végzett az innovatív kenyér kategóriában. Egy kis szarvasi műhely merész ötletéből született az a különleges kenyér, amely most az ország legjobbjai között bizonyított. A végeredmény az ezüstérem. Petneházi Andrea, az Öldikó cukrászda Szeretetem pékműhely tulajdonosa úgy fogalmazott, még ízlelgeti ezt a mondatot és hangsúlyozta, a siker mögött nem egy egyetlen ember áll. A háttérben egy összetartó csapat dolgozik hétről hétre, dagasztanak, sütnek, pakolnak, kóstolnak, javítanak vagy újra kezdenek, és mindenek előtt hisznek abban, amit csinálnak. Andrea büszke a kenyérre, de még büszkébb arra a közösségre, amely mindvégig mögötte állt. Az ezüstérem így nem csak a kenyéré, hanem egy egész szarvasi csapaté. A pékműhely története és a profi fotók hamarosan tovább gazdagítják ezt a sikert, egyelőre azonban marad az öröm, és abból, ahogy Andrea fogalmazott, most igazán sok van. Hatalmas területen pusztítottak a lángok Békés külterületén csütörtökön. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint 10.000 négyzetméternyi legelő, valamint 1.000 négyzetméternyi erdő aljnövényzete égett. A Békés Csabai hivatásos és a békési önkormányzati tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a tüzet, személyi sérülés nem történt. Nem csak szabadtéri tűzeset miatt riasztották a szakembereket, Mezőberényben egy családi ház udvarán csaptak fel a lángok, amelyek átterjedtek a palafedésű.

0: melléképület tető szerkezetére is. A Békés Csabai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, ott nem sérült meg senki. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Iskolatáskákat és kerékpárokat gyűjtenek rászoruló gyermekeknek Békés Csabán. Csúszik az építők útja második ütemének befejezése. Felelős kutyatartásra figyelmeztet a békési polgármester, csabai házas pár japán kalandjai. Már is mondom a részleteket. Augusztusban már hagyományosnak számít Békés Csabán és környékén az a kezdeményezés, amely a rászoruló gyermekek iskola kezdését segíti. Potyanszki Bence a Békés Csabai óvoda pedagógus és Bonnyai Sándor szociális munkás évek óta gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket azoknak, akiknek nehezebb lenne az új tanév elindítása. Bence elmondta, hogy az elmúlt években a helyiek nagy lelkűségének köszönhetően több mint 200 iskolatáska gyűlt össze, így ugyanannyi gyermek kapott segítséget az iskola kezdéshez. Idén új elemmel bővült az akció, már kerékpárokat is gyűjtenek. Eddig 6 bicikli érkezett felajánlásként, amelyeket kisiskolások vagy felsősök használhatnak majd, hogy könnyebb legyen számukra az iskolába jutás. A szervezők olyan új vagy használt iskolatáskákat, tanszereket, kiegészítőket és komplett testnevelés felszereléseket várnak, amelyek jó állapotban vannak és más gyermekek számára még hasznosak lehetnek. A kerékpároknál feltétel, hogy biztonságosan és azonnal használható műszaki állapot legyenek. A gyűjtés ereje abban rejlik, hogy helyi összefogásból alulról jövő kezdeményezésként működik. Bence koordinálja a felajánlásokat, Bonnyai Sándor pedig a rászoruló családokkal való kapcsolat révén gondoskodik arról, hogy az adományok valóban oda kerüljenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, így az ajándékok személyesen jutnak el azokhoz a gyerekekhez, akiknek sokat jelentenek. A felajánlásokat közvetlenül a szervezőknek vagy a gyűjtőpontokon lehet leadni. Békés Csabán a Békés Mérték közösség házban, a Békési Mentálhigiénés Szolgálatnál, a Top Laptop Kft-nél, az Alföld Víz Zrt. Gyulaüti telephelyén várják. További gyűjtőpontként az N. Alexander Kft. És a Vidia Team is csatlakozott az akcióhoz. A gyűjtés augusztus 24-éig tart. Békés Csabán a korábbi ígéretek ellenére később fejeződik be az építők útja második ütemének kivitelezése. A Lencsési út és a Csányi utca közötti szakaszon jelenleg a Lencsési úti kereszteződés átépítése zajlik, ezért forgalomkorlátozás és felfordulás tapasztalható a környéken. Az építők útja a Lencsési utat és a Kétegyházi utat köti majd össze. Az első ütem a Kétegyházi út és a Csányi utca között már korábban elkészült. A második ütemre az önkormányzat a Modern Városok programból 593 millió forint támogatást kapott, amelyet további 214 millió forinttal egészítettek ki. A beruházás célja, hogy tehermentesítse a belvárost és mintegy 10 000 autós számára könnyítse meg a közlekedést. A most épülő szakasz 914 méter hosszú és 6,5 méter széles lesz. A fejlesztés része a vízelvezetés megoldása, a közvilágítás kiépítése és egy új kerékpár forgalmi létesítmény kialakítása is. A munkálatok miatt összesen 107, köztük kiszáradt baleset veszély és fát kell kivágni, amelyeket iskolázott csemetékkel pótolnak. Szarvas Péter polgármester korábban arról adott tájékoztatást, hogy a Lencsési úti kereszteződés átépítése is szükségessé vált, ennek munkálatai most zajlanak a Körgát környékén. A kivitelezőnek egy év áll rendelkezésre, így eredetileg 2026 végére tervezték a befejezést. A polgármester mostani közlése szerint azonban a teljes beruházás csak a jövő év első negyedévében zárulhat le. A csomópont a Lencsési út bekötésével együtt várhatóan már október elejére elkészül. Békésen két póráz nélkül sétáltatott kutya minden előzmény nélkül megtámadott egy járókelőt. Az eset után Kálmán Tibor a város polgármestere a felelős kutyatartás fontosságára hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Leírta, hogy az elmúlt években többször foglalkozott az ebtartás helyi kérdéseivel, mert a probléma sokakat érint a városban. Felidézte, hogy a két tacskót sétáltató személy elhagyta a helyszínt, így nem lehetett igazolni az állatok oltottságát. Emiatt a sérült fél hosszas, költséges és kellemetlen veszettség elleni kezelésére kényszerült. Kálmán Tibor hangsúlyozta, hogy a kutyatartás jóval több egyszerű napi rutinnál, hiszen minden kutya külön egyéniség, döntéseik, vérmérsékletük következményei pedig a gazda felelősségei. Arra kérte a tulajdonosokat, hogy tartsák be a jogszabályokat, szükség esetén pedig kérjenek segítséget szakemberektől vagy a helyi kutyaiskolától. Kiemelte, hogy ha egy kutya balesetet okoz, a gazdának kötelessége a helyszínen maradni és segíteni az érintetteknek. A közeljövőben egyeztet a városrendészettel a kutyatartók által látogatott területek fokozott ellenőrzéséről, hogy békésen a felelős kutyatartás váljon a biztonságos közterületek alapjává.

0: Nagy Ágnes és férje Gyurko Dániel az év elején Japánba utaztak, és élményeikről személyes hangvételű beszámolót tettek közzé. A hosszú repülőút után Tokió nyüzsgése fogadta őket, ahol elsőként a japán kultúra egyik alapelvét, a pontosságot tapasztalták meg. Felkeresték a Meiji szentélyt, majd a Kamakurát, ahol a hatalmas Buddha szobor csendje ragadta meg őket. Kanazawa hagyományos város részei, Himei fehér kulcsakvára és Hiroshima megrendítő emlékhelyei mind-mind külön fejezetet jelentettek az út során. Kyoto templomai és Nara szabadon sétáló szarvasai pedig újabb élményeket adtak. A Shinkansen Super Express pontossága és Japán mindennapok sajátosságai számos humoros pillanatot hoztak. A beszámoló középpontjában végig a házaspár több mint 50 éve tartó kapcsolata áll, amely az utazás minden állomásán jelen volt. Rendkívül súlyos állapot alakult ki az élővíz csatornán. A tartós hőség és a körösök alacsony vízhozama miatt megindult a halpusztulás. Gyulán már csaknem 150 kg elhullott halat emeltek ki a vízből. A vízügyi szakemberek szivattyúkkal, tiszai vízátvezetéssel és oxigéndúsítással próbálják stabilizálni a helyzetet. Lúci Gergely, a kővízik igazgatója közölte, a gyulai duzzasztónál másodpercenként közel 600 liter vizet emelnek át, Békésnél pedig több szivattyút is üzembe helyeztek. A csatornában jelenleg javarészt tiszai víz folyik. A meleg vízben az oxigén szint kritikusra csökkent, ezért a halak pipálnak. Nemes Attila Károly, a KHS ügyvezetője figyelmeztet, a kábult halak kifogása tilos és orvhalászatnak minősül. A helyzet Békés Csabán is romlik, Békésen pedig már szintén tapasztaltak elhullást. A szakemberek szerint érdemi javulást csak tartós hegyvidéki csapadék hozhat, a vízhiány pedig akár őszig is fennmaradhat. Ismét gyulai cukrászok alkották meg Magyarország tortáját 2026-ban. A kézműves cukrászda Bíborfehér nevű desszertje kapta az idei elismerést. A versenyt a Magyar Cukrászipartestület hirdette meg 20. alkalommal, ezúttal is augusztus 20-a tiszteletére. A szervezet beszámolója szerint rekordszámú, csak nem 60 nevezés érkezett a rögös, túró és tejföl tematikájú megmérettetésre. A gyulai csapat Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győzelem után idén is a dobogó tetejére állhatott, így megvédték címüket. A bíborfehér torta az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a tejfölös mousz és rögös túró elegáns ízkombinációjára épül, amelyet az édes fekete ribizli bor tesz különlegesség. A csokoládé, a vanília és a citrom pedig tovább gazdagítja az összhatást, a liofilizált málna pedig valóban hab a tortán. A gyulai cukrászok a tejterméktanács szakmai különdíját és egy csokoládé akadémia tanfolyamra jogosító utalványt is átvehettek. A második helyen a tápiószecsői hisztéria cukrászda mestere Füredi Krisztián végzett a rétegek tánca tortával, míg a harmadik helyet a siófoki dinasztia cukrászda cukrásza Lázár Tamás szerezte meg az Eprek hercege nevű alkotással. A győztes tortákat augusztus 20-ától lehet megkóstolni a Magyar Ízek utcájában, a Várkert bazárban, valamint országszerte közel 500 cukrászdában.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Nagy Gyula orgonaépítő és zongorahangoló mester lesz, aki bár agrármérnöknek készült, végül Bartók Béla zongorahangolójának lett a tanítványa. Életét a zenei hangolás magas szintű művelésére tette fel, és az általa alkalmazott hangolás, mely életpályát és szakmai sikereket adott neki, ma már világszinten hiánycikké vált. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a zeneművészet, ám nem a zenemű, hanem a hangszer oldaláról járjuk körbe a témát. A vendégem Bartók Béla mesterhangolójától tanulta a szakmát. 58 éve kezdte a zeneiskolai tanulmányait, és 57 éve lépett fel először. Köszöntöm a stúdióban Nagy Gyula orgonaépítő, zongora hangoló mestert és szaktanácsadót. Köszöntelek, Gyula bácsi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Elmondhatjuk, hogy mi évekkel ezelőtt az első Kovács Béla nemzetközi klarinét versenyen találkoztunk először, ahol én ajtónálói minőségemben voltam jelen, te pedig zongora hangolóként. Ezen a versenyen Hernádi Hilda zongoraművész játszott az ottani versenyzongorán, ezt hangoltad. Hernádi Hilda pedig külön kiemelte, hogy milyen fantasztikusan volt hangolva a zongora. Mi kell ahhoz, hogy zongora hangoló legyen valaki? Milyen képességek szükségesek hozzá?
2: Hát először is kell egy olyan születési adottság, ami nem zenei hallás, hanem az úgynevezett akusztikai hallás. Ezt egy régi bevált próbával lehet megejteni. A zongora hangoló mesterek így állapították meg, hogy valaki alkalmas vagy nem. A zongorán egy bizonyos hangon elhangoltak egy húrt, és azt lebegésmentesen vissza kellett hangolni a megfelelő pontra. Tehát ez egy végül is teljesen elvont dolog a zenei hallástól. Én velem is megcsinálta ezt egy mester, ezt a próbát, mert én nem akartam elhinni, hogy nekem van ilyen adottságom, és az ő bátorítására kezdtem aztán el zongorát hangolni.
1: Ha jól tudom, Rázga József igazgató úr, a zeneiskola egykori igazgatója hívott Békés Csabára, és itt lettél a Paulik Pál mesterhangoló munkatársa és tanítványa, aki Bartók Béla mesterhangolója volt. Mit tanultál tőle?
2: Hát mikor először meghallottam az ő hangolását, akkor én ugyan már akkor Pesten elég sok koncerten, zeneiskolákban hangoltam, de hát egyszerűen azt mondtam, hogy nem tudok semmit. Tehát egy olyan magas színvonalú, csodálatos hangzás volt, hogy később mondtam is neki, hogy nem hiszem, hogy ő ember, hanem biztos valami angyal, mert ember szerintem ilyen gyönyörűen nem tud hangolni. És hát végül is kísértem őt 3 évig, mentünk együtt vidékre, és úgy sajátítottam el ezt a hangot. Ezt hallgatni kell, tehát egyszerűen az embernek a zsigereibe kell, hogy ez a technológia beivódjon, ezt nem lehet másképp. Ezt nem lehet szinte meg sem magyarázni racionálisan, hanem ezt hallgatni kell, illetve otthoni zongorámmal ugye próbálkoztam, és akkor viszonylag elég hamar átláttam ennek a logikáját. A szolfist is azért elég jól kell ehhez ismerni a kontrollok miatt. Úgyhogy hát nagy örömömre szolgált, mikor Pali bácsi azt mondta, hogy na, most már meg vagyok nyugodva, hogy méltó utódom van, mert mikor utánam jött hangolni esetleg valahova, hogy azt mondta, hogy mintha magam után mentem volna hangolni. Hát ez akkora öröm volt a számomra, hisz a szakmai életemet erre tettem föl, erre a hangolásra, mert ezt meg kellett menteni. Tehát ez egy világörökség, mondhatom nyugodtan, és ez be is bizonyosodott, mert Luis Fernando Perez, spanyol zongoraművész, aki itt mesterkurzus szokott tartani minden nyáron, ő világjáró előadó, és azt mondta, hogy a világon már alig van olyan hangoló, aki ezt a technikát tudja.
1: Ez a technika az akusztikus hangolás, ugye, amit Johann Sebastian Bach vezetett be a zenevilágába, és ez volt az, amit Paulik Pál mesterhangolótól tanultál, tehát tőle sajátítottad el. De

0: kerültem Békés Csabára, és a református templom orgonáján kezdtem gyakorolni, és annyira megragadott az orgonának a hangja, illetve az orgona csodálatos szerkezete, tehát az emberi elmének a fellegvára tulajdonképpen ezek a technikai megoldások, hogy elkezdtem külföldi szakirodalmakat tanulmányozni, és a végén úgy döntöttem, hogy ez lesz az én igazi utam, és tulajdonképpen nehezebb volt az orgonagyárba segédmunkásnak bekerülnöm, mint az egyetemre, mert ott, tehát igencsak ilyen kihalásos alapon lehetett bejutni, és hát nagyon kiváló mesterek voltak, akiktől lehetett tanulni, úgyhogy 3 évig az orgonagyárba dolgoztam, majd egyéni felkészülés után letettem a szakmunkás vizsgát.
1: Ma már ugye ez a gyár nem létezik. Hogyha valaki mégis orgonaépítő szeretne lenni, akkor mik a lehetőségei?
0: Hát mesterekhez ugye lehet menni tanulni, vagy zeneakadémián is van ilyen képzés. Viszonylag még orgonaépítőkből elég jó az utánpótlás. Bizony zongora hangolás tekintetében vannak problémák, mert elég kevesen vannak, holott ez egy olyan csodálatos, változatos, romantikus szakma, az ember megismerkedik a társadalmi életnek minden rétegével, mindenféle foglalkozású és szociális helyzetű emberrel, és hát örömet szerez a gyermekeknek, megjavítja a hangszerüket, szépen meghangolja, a gyermekek örvendeznek, tehát ez egy sikerélményekkel gazdag szakma, és nagyon érdekes, hogy nagyon kevesen vannak mégis.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel, akitől megtudhatjuk, mitől különleges Johann Sebastian Bach, zongora hangolási módszere, vagy hogyan lehet valakiből zongora hangoló.

0: Sportrádió.
1: Már nyilvánvaló, hogy azért évekig tart a betanulás, és nem könnyű. Korábbi beszélgetéseink alkalmával említetted azt, hogy 10 000 emberből egynek van olyan hallása, ami ahhoz szükséges, hogy zongora hangoló legyen. Mi az a különlegesség a halláson belül, hogy mi az, amitől konkrétan valaki alkalmas lesz erre? Mert van a próba, amit említettél, de hogyha mondjuk valaki nem jut el egy ilyen próbára, de érdeklődik a zongora hangolás iránt, akkor mivel tudja esetleg próbára tenni magát?
2: Hát ugye ezt a készséget úgy hívják, hogy echolokációs készség, azaz a visszavert hullámok érzékelési képessége, és hát azért annyit tudnék csak mondani, hogy mégiscsak egy zongora hangolóval kell felvenni a kapcsolatot, és megnézni, hogy hallja-e ezeket a lebegéseket. Most például óriási megtiszteltetésben lesz részem, mert Tóth Péter, Békés Csabai születésű New Jersey-ben élő zongora művész jön most nyáron hosszabb időre haza, és ő szeretné, hogyha én megmutatnám neki, vagy sikerülne neki elsajátítani ezt a hangolási szisztémát, mert nagyon érdekli őt.
1: Az akusztikus hangolás és a gépi hangolás között egyfelől mi a különbség, és mi az, amiben mondjuk hasonló? Tehát meg lehet-e különböztetni, hogy ezt a zongorát gépi hangolással hangolták, vagy pedig egy nagy tudású mester akusztikus hangolással hangolta fel?
2: Hát ez nagyon, nagyon összetett dolog, tehát most megpróbálom szétbontani. Tehát tulajdonképpen vannak profi hangolók, akik tudnak füllel hangolni, és a hangológépet annyira kiismerik, hogy a gép segítségével, de gyakorlatilag füllel hangolnak, csak a gépet az idő nyerés szempontjából használják. Most tulajdonképpen a hangológép egy szép egyenletes osztást csinál, az oktávot ugye elosztja 12 egyenlő részre, tehát ez nem hamis, tehát ez teljesen tiszta, nagyon szép, tisztának hangzik ugye a hangolás, és nyilván örüljünk, hogy ha valaki szépen géperről meg tud hangolni egy zongorát, mert végül is fölhúzza normál ára, azért szépen meghangolja, kidolgozza, tehát oktatásra alkalmas. Sajnos előbb-utóbb úgy tűnik, hogy ez fog dominálni, és ennek is örülni kell. Míg a fülhangolásnál az történik, hogy és tulajdonképpen most egy nagyon merészet fogok mondani 40 év szakmai gyakorlat után, hogy ez a fajta rezgésrendszer, ez mindig is jelen volt a környezetünkben. Bach csak megtalálta a kulcsot hozzá, tehát kellett egy kulcs, de ahhoz egy olyan magas zenei és hangzás esztétikai műveltség kellett, mint az övé volt, hogy ezt a kulcsot megtalálja, mert hiszen a minket körülvevő ős rezgéseket, mivel más nem is tudunk, az ember ugye, mint biológiai lény, amikor úgy érzi, hogy valami jó, valami szép, harmonikus rezgés, akarva, akaratlanul is csak úgy tudja meghangolni, hogy a minket körülvevő rezgésekhez igazítja, illetve az akusztikához, amiben a hangszer áll. Na most, hogyha én egy zongora hangolását harmonikusan illesztem az akusztikai környezetbe, akkor az ott nagyon jól érzi magát, és nem akar onnan elmenni, emiatt is viszonylag elég sokáig elfogadhatóan tartja a hangolást egy zongora egy ilyen hangolás után, míg ha egy ugye nem neki megfelelő más hát impulzusokat, programokat kap, akkor ő igyekszik a tér akusztikájához beállni, és ezért a gépi hangolástól elmegy tulajdonképpen, és átrezeg a természetes rezgések irányába. Tehát azért hangolódik el, mert ő oda szeretne beállni. Tehát ezért eleve gazdaságos rögtön beilleszteni az akusztikába, mert ott stabilan, sokkal stabilabban megmarad, és azért nekem is 50 hangszerem van a zeneiskolában és a konzervatóriumban, azért nem mindegy, hogy egy-egy hangszer mennyi ideig tartja elfogadhatóan a hangolást, tehát azért itt rengeteget jelent. Nem mindegy, hogy most 2 hétig tartja, vagy 2 hónapig. Tehát ilyen szempontból, tehát én a voksomat emellett a tradicionális hangolás mellett teszem le 40 év praxis után.
1: Érthető okokból.
2: Igen, igen.
1: Ezek a zongorák, amelyeket a zeneiskolában hangolsz, ezek, ha jól sejtem, akkor folyamatosan ugyanabban a térben vannak. Tehát ezek nincsenek mozgatva.
2: Igen.
1: Ettől függetlenül elállítodik egy idő után egy zongora a használattól?
2: Hát nyilván, hogy ugye azért a hangszerek öregszenek, a hangszerpark, a hangolószegek már egy kicsit elkezdenek ereszteni, úgyhogy nem csak hangolásra van szükség, hanem bizony hangolószeg cserére, húr cserére, a mechanikai tengelyek cseréjére. Tehát viszont ezek nem egyszerre jelentkeznek, az a jó, hogy most mondjuk az ember kijavít 1-2 hibát egy hangolás során, és akkor nem egyszerre jön ugye az összes hiba, hanem úgy mindig ráfigyel az ember, akkor azért úgy rendben vannak a hangszerek folyamatos karbantartása.
1: Te sok helyen hangolsz zongorát. Mi a helyzet a koncerttermekben levő zongorákkal? Mert hogyha mondjuk egy előadó térben, egy koncertteremben megtörténik egy koncert, akkor a koncertet követően azt a zongorát nem hagyják ott. Tehát ugye ilyen szempontból más, mint a zeneiskola, mozgatják. Gondolom minden mozgatás elállítódást jelent, illetve főleg ugyebár egy drágább zongorát, megfelelő páratartalom mellett, ahogy tőled ezt megtanultam korábban, hangszertárolóban kell tárolni. Ezek a mozgatások, ezek minden alkalommal elállítódással járnak?
2: Hát azért most már elég korszerű koncertgörgők vannak a koncertzongorákon, tehát szinte rezgésmentesen tologathatók viszonylag kis távolságban, de végül is a mozgatást azt úgy nevezzük, hogy nem rendeltetésszerű használat. De van egy másik dolog is, tehát amikor koncertre hangolunk, azért hangolódik el viszonylag hamar, mert ott azért nem tehetem azt meg, mint háznál, vagy a gyakorló zongoráknál, hogy az oktávokat ugye úgy kihúzom, hogy már szinte hamis majdnem, csak azért, hogy legyen neki miből ülepedni. A koncert zongorákon hát majdnem tisztára, éppen, hogy egy picikét lehet ráhagyni az oktávokra, és azért az koncert végére azok azért szépen összecsúsznak, és emiatt ez csak arra a néhány órára hát éri el azt a minőséget, ugye, ami egy koncerten követelni.
1: Kell-e egy zongorahangolónak zongorázni tudnia? Hogy alakult ki a zongora, mint hangszer? Rövid szünet után megtudhatják a Nagy Gyula orgonaépítő és zongorahangoló mesterrel folytatott beszélgetésünkből.

0: Sportrádió.
1: Mennyire követelmény egy zongora hangolótól az, hogy tudjon zongorázni. Azt ugye róla tudjuk, hogy kiválóan zongorázol. Vajon így van-e ez a többi kollégával is, illetve előfordulhat-e mondjuk egy olyan egyszerű helyzet, hogy valaki mondjuk nem jut el Rachmaninovig, hanem csak a boci-boci tarkáig?
2: Tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy a kollégáim nagy része, a legkiválóbb kollégáim nagy része nem tud zongorázni. Annyit, és általában a legjobb hangszerfelújítók tulajdonképpen hangolni sem tudnak, hanem mindig hívnak ugye kedves barátot, kollégát, hangolót, aki meghangolja a hangszert. De én azt mondom, hogy végülis a zongora hangolás, ha a szakmának azt lehet mondani, hogy a tized része körülbelül, mert a többi ugye a egyéb mechanika, műbútori, húrrendszer, tehát azért sokkal értékesebb egy olyan kollega, aki a szakmának a 90%-át tudja magas szinten művelni, és esetleg nem tud hangolni, mégis az sokkal értékesebb, és inkább hívjon egy olyan kollégát, aki hangol, vagy éppen az is van, hogy műszerrel csak úgy nagyjából ugye fölhúzza, és aztán majd később le lesz finomítva. Na most azt el kell mondanom, hogy a legújabb japán kutatások szerint ez a tradicionális hangolás a gyermekek idegrendszerére nyugtató hatással van, és én ezért is csinálom ezt a gyerekek lelki kiegyensúlyoztatása miatt, tehát ez nekem egy ilyen elhivatottság, mert mindegy az, hogy boci-boci tarkát játszik, de lehet látni, ahogy elmélyülten teljesen kikapcsol és játszik, és hogyha pláne így van meghangolva a zongora, akkor még ott a zeneiskolában is látom, hogy már így záróra előtt a nem zongora szakosok is leülnek és játszogatnak ezt-azt. Tehát itt a lényeg az, hogy megnyugtassa őket a zene, kikapcsolja a racionális feladatoktól, elvonja, és az agyuknak ugye egy másik részét használják, és pihentessék azt, amit egész nap igénybe van véve.
1: Ettől függetlenül úgy tudom, hogy a logikát nagyon nagyban javítja és fejleszti, hogyha valaki zenét tanul, és hát nyilván minél hamarabb kezdi el, ez annál jobban mutatkozik meg.
2: És nem csak ugye a logikát, sok tanteremben ki van téve a falra, hogy milyen képességeket javít, különösen a kamarazenélés, tehát az együttzenélés, ugye az egymás iránti felelősség, a közös munkának az öröme, a közös produkció öröme. Tehát mindenképpen én azt mondom, hogy csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy nem, ha nem is zongorát feltétlenül, de a zongora azért jó, mert ott már viszonylag hamar lehet sikerélményekhez jutni, meg egy egész zenekart lehet rajta kihozni, tehát ez az ember teljesen kikapcsolja, és ilyen szempontból a mai világban ez egy nagyon fontos dolog.
1: És egy-egy művet gyakorlatilag pusztán a zongorával mindenféle zenei kíséret nélkül elő lehet adni, hiszen ugye egy zongorára rengeteg mű íródott.
2: Igen.
1: A másik kérdésem az lenne, hogy milyen sokféle zongorával találkoztál, ugye ez alatt a 40 év pályafutás alatt. Bartolomeo Cristofori a csembalót akarta tökéletesíteni, így jött létre gyakorlatilag a zongora, amiről egy újságíró 1711-ben azt írta, hogy halkan és hangosan játszó csemballó. Ebből a kifejezésből jött az akkori neve, a pianoforte, mely végül aztán pianóra rövidült. Mennyire más egy régi zongora, mennyire más egy új zongora, és akár most itt évszázadok távlatában is tudunk-e gondolkodni ebben a szerkezetben, a felépítésben?
2: Hát tulajdonképpen ugye először a bécsi mechanikához hasonló mechanika, az egy nagyon egyszerű mechanika, nyilván valami minél egyszerűbb, a meghibásodás is annál kisebb. Ez jó példa most, hogy a Kígyósi kastélyban van egy bécsi zongora, egy 100 éves fatőkés zongora, és azt szinte 3 nap alatt annyira megcsináltam, hogy lehessen ott koncerteket korabeli, nyilván fontos, hogy milyen műveket választanak, ami azon jól megszólaltatható, és tehát tulajdonképpen a régi zeneszerzők is ilyen zongorákon játszottak, de aztán a virtuózabb játék miatt kitalálták a fél angol mechanikás zongorát, az már gyorsabb volt, és ugye a mai angol mechanikás zongora körülbelül 10-szer gyorsabb, mint a bécsi. De a bécsi zongoránál nagyon érdekes, hogy azt nem lehet látni, ahogy a kalapács megüti a húrokat, néhány milliméter csúszik a húron. Na most azért, hogy ne kopjon el a filc, mert nagyon hamar elkopott volna emiatt a filc a kalapácsnak, szarvasbőrrel bevonták. És akkor jött a meglepetés, mert ez a szarvasbőr olyan gyönyörű, bársonyos hangzást adott a zongorának, hogy ez külön iparágá fejlődött a szarvasbőrnek a minél magasabb színvonalon történő kikészítés. Állítólag Ausztriában 50 olyan cég volt, mely kizárólag ezzel foglalkozott, apáról fiúra szállt a titok, hogyan készítsék ki. És nekem is bécsi zongorám van otthon, de tehát nekem az én technikai felkészültségemhez bőven elég a bécsi zongora, nem játszom ugye virtuóz darabokat, tehát a kalapács bőrözésnek a puhasság, tehát a hangzás puhassága, nekem az nagyon tetszik, míg ugyanezt egy angol mechanikás koncert zongorán, ugye akupunktúrás gyógyítással, tehát tűvel a kalapács fejeket különböző helyeken kell megszurkálni, azzal kell ugye felpuhítani, mert ott nincs, csak a filc van, és hát ez egy külön tudomány, ugye, mert a szószoros értelmében, ha rosszul szúrok, akkor elszúrom ugye az intonálást, mert akkor elég nehéz újra felerősíteni, hogyha nagyon lehalkítom, és ez megint egy külön tudomány.
1: Tehát mondjuk puhábbá lehet tenni egy zongorának a hangzását, hogyha mondjuk ez az igény. Úgy tudom, hogy az operaházak és a koncerttermek egyik legkedveltebb zongora gyártójánál kifejezetten egy olyan bemutatóterem működik Németországban, ahol a zongora vásárlás, azok, akik zongora vásárlásra adják a fejüket, azok elmehetnek és kipróbálhatják, mert a mérnökök hiába tervezik meg ugyanúgy azt az adott zongoratípust, és hiába gyártják le milliméterre pontosan ugyanúgy, két zongora nem szól egyformán. És ezért fontos ugye a kipróbálás, és az adott művésznek, hogy mi az igénye, mi az igény szintje, ugye ahhoz tudja igazítani a kiválasztott zongorát. De akkor ezen még gyakorlatilag lehet változtatni is. Egy jó hangolás az ilyen alapparamétereken tud változtatni?
2: Hát még inkább oda reflektálnék, hogy éppen tegnap egy koncertzongorát csináltunk, majd egy nyári koncertre, és annak a végső, mert ott lett egy mechanika felújítás, egy végső beszabályzás, finomítást csináltam, és tehát nagyon fontos, hogy úgy legyen beszabályozva egy zongora mechanikája, ahogy mint egy autónál ugye elő van írva, hogy mit, hogyan gyári paraméterek. Tehát a zongorának sokkal szebb lesz a hangja, hogyha a mechanikája úgy van beszabályozva, ahogy az a nagykönyvbe meg van írva. Már eleve sokkal nemesebb a hangzása, és már az csak egy fokozat, ugye, hogyha szépen meg is van hangol, meg intonálva. Tehát az is nagyon fontos. Tehát intonálni csak úgy lehet, hogy előtte kristálytisztára ki van hangolva a zongora, akkor áll egy napig, és akkor kezd az ember neki az intonálásnak. Tehát egy pici eltérés a hangolásban már intonációba is eltérést von maga után. Úgyhogy az intonálás az egyébként nagyon szép fel, tehát csodát lehet vele művelni. Sajnos a mai kalapácsfejek már valahogy keményebbek, tehát jobban meg kell velük küzdeni. sokat kell szurkálni. A régi kalapácsfejek valahogy sokkal puhább filtből voltak, és ott azért nem kellett ennyit szenvedni, de végül is az ember hát igyekszik a maximumot kihozni.
1: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel, aki betekintést nyújt, hogyan újíthatunk fel egy olyan régi zongorát, aminek már a gyártása is megszűnt, illetve a mester legendás édesapjáról is hallhatnak.

0: Start Rádió.
1: Hallottam, hogy van olyan művész például, aki kifejezetten csak új zongorán szeret játszani, vagy bizonyos évig, éves korig hajlandó egy-egy zongorán dolgozni, sőt olyan érdekességet is hallottam, hogy nagyobb koncerttermekbe, amikor jön egy világsztár fellépni, akkor betolnak 2-3 zongorát, és akkor ezekből választja ki azt, hogy az ő ízlésének melyik felel meg a legjobban. Te ugye nagyon sok zongorát újítottál már fel. Mi a helyzet akkor, hogyha egy olyan zongora felújítására kérnek fel, amelyet már hosszú évek óta, vagy évtizedek óta nem gyártanak? És most itt akkor, ha megengedett, hoznék egy példát. A Jókai Színháznak van egy Julius Karl Hoffmann zongorája, ezt néhány évvel ezelőtt felújítottad, és maga a márka 1963 óta már nem létezik, tehát megszűnt, nem gyártanak zongorákat, ergo akkor pótalkatrész sincsen, gondolnám én. Hogyan tudod ezt megoldani? Milyen szakembereket kell bevonni ebbe, hogy mégis elkészüljön, és egészen elképesztő eredményeket produkáljon a felújított zongora?
2: Hát szerencsére mind az orgonaépítésben, mind a zongora szakmában rendkívül jó a kapcsolatom a kollégákkal, tehát ez más szakmákban nem biztos, hogy így van, ugye állandó konkurencia harc és egyéb, mi pedig összefogtunk, és hogyha valakinek valamire szüksége van, akkor körbe telefonálja a kollégákat, és biztos, hogy valakinek van, de azért azt most még hozzáteszem, hogy ugye a nagy zongora cégek hiába voltak tőke erősek, azért nem értem meg nekik a mechanikát is gyártani, ezért a mechanikákat speciális mechanika gyárakból rendelték meg, melyek általában vagy utódaik ma is működnek, és akkor azért onnan lehet akár rendelni is. De mondom, bontott hangszerek is vannak, van olyan, hogy olyan a mechanikája, mintha ha most hozták volna ki a gyárból, mert egy olyan probléma miatt kellett elbontani, ami tényleg már javíthatatlan, vagy nem érdemes a hangszert felújítani, és így kapcsolatok útján segítünk egymásnak, és tulajdonképpen szinte bármit be tud az ember szerezni.
1: Így akkor gyakorlatilag az akár az autógyártással is párhuzamba lehet akkor vonni egy ilyen
2: nagyon
1: zongora
2: felújítást. Igen, hasonlít egy kicsit egyébként az autószerelő.
1: A beszállítói kapcsolatok, ugye ott is.
2: Így van.
1: Ugye, egyik gyár ilyen alkatrészt, másik gyár olyan alkatrészt gyárt, és aztán ugye a végén lesz belőle egy megint csak másik gyárban egy bizonyos márkajelzésű autó. Kik azok a zeneszerzők, akiket igazán kedvelsz?
2: Hát ugye én a konzervatóriumban ott vagyok a vizsgákon azért általában, és nagyon sok művet hallok, illetve nálunk komoly művészek is fellépnek a konzervatóriumban, a koncerttermünkben, akiknek természetesen én hangolom a zongorát, és tehát olyan sok kiváló művet hallunk, akár nem is nagyon ismert zeneszerzőktől, és aki közönségbarát, az azt csinálja, hogy ilyen darabokat vesz föl a műsorába. Tehát nekem mondhatnám, hogy nincs konkrétan kedvenc zeneszerzőm, tehát mindenkinek vannak jobban és gyengébben sikerült darabjai. Tehát nekem a darab, inkább azt mondom, hogy a darabok azok, amik nem is a zeneszerzők, ami szívesen hallgatok. Nagyon széles a spektrum, tehát nálam hát Bach ugye nyilván, hogy ő a kezdet és a vég, de Gershwintől kezdve mindenki nálam belefér az ízlés világomba, és élvezettel hallgatom ezeket a műveket.
1: És hogy állsz a most annyira divatos crossoverhez, tehát ugye a műfajoknak a keveredéséből létrejött új zeneművekhez?
2: Hát de vannak szerintem. Tehát próbálkozni szabad. érdemes, és aztán majd ugye a közönség eldönti, hogy
1: mi az, ami
2: van, ami igazán nagyon érdekes és figyelemre méltó.
1: Tehát akkor a jó zenét szereted, a jó és zenét. Lehet bármi,
2: csak jó zene van, meg rossz zene, szerintem.
1: Neked, mint zongora hangolónak a hallás, ugye már említettük, hogy rendkívül fontos. Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy a hallásod kiváló minőségben megőrződjön?
2: Végül is edzésbe kell lenni természetesen, folyamatosan. A másik pedig, én ezt hallottam, valahol olvastam, és azóta így is élek, hogy tehát, ha hallgatok rádiót, vagy televíziót, vagy mindent, tehát olyan, tehát halkan, tehát nem bömböltetve, hanem olyan halkan, hogy még azért úgy élvezzem, de tehát a határon.
1: A hangártalomtól véget hangártalomtól véded a füledet, nehogy aztán esetleg valamiféle idegi hallásvesztés.
2: És szerintem a mai fiataloknak azért nincs érzéke, mert akarva, akaratlanul olyan zajártalommal vannak gyerekkortól kezdve körülvéve.
1: Fejhallgatókon ugye nagy
2: hangerővel. Igen, hát én nem is bírom. Én 5 percig nem bírom a fejhallgatót. Tehát, úgyhogy hát igen, ez egy ilyen érdekes dolog.
1: Én mindig nagyon örülök akkor, amikor meghallok egy denevért, és mindig te jutsz róla az eszembe, mert egy régebbi beszélgetésünk alkalmával említetted, hogy mennyire tudnak zavarni téged a denevérek, mármint a hangjuk, mert hogy mindent hallasz. Mennyire tudod ezt szelektálni? Tehát nyilván hozzá kellett szoknod valahogy, hogy ez azért ez a kiváló hallás, ez valamilyen szempontból, hát ez negatívumokkal is jár.
2: Hát ezt meg lehet szokni, meg az ember például, ha kénytelen elviselni mégis hangolás közben valami zajártalmat, tehát ez olyan, mint a jóga, hogy az ember módosult tudatállapotba hozza magát, és teljesen ki rekeszti tulajdonképpen.
1: Csak
2: ezeket
1: a hangszer van, és a
2: igen, tehát ez egy koncentráló készség lényegében, amit, hát azt nem tudom, hogy ez most valakinek van, vagy nincs, vagy pedig ez tudatos edzésnek a eredménye, de így ki tudom szűrni ezeket a zajokat.
1: Édesapád hegedűművész volt. Ez mennyiben befolyásolt téged? Tehát hegedűvel próbálkoztál-e?
2: Hát próbálkoztam, de azt mondta édesapám, hogy maradjak inkább a zongoránál szerinte. Tehát ő a színházban volt, ő a zenekarban hegedűs, és ami tehát legendássá attól vált, hogy egyszer 500 magyar nótát játszott el fejből egymás után. Tehát azzal egy óriási elismertséget vívott ki magának.
1: Ez nem akármilyen teljesítmény. Colette Méz, francia zongoraművész, nem olyan régen ünnepelte a 109. születésnapját, és ebből az alkalomból készítettek egy riportot vele. Elmondta, hogy minden nap zongorázik. Van egy zongorája, amelyik 100 éve a nappaliában áll, és 100 éve azon a zongorán játszik. Ő olyan jó szellemi és testi állapotban van, hogy például arteriosklerózist nem mutattak még ki nála a 109 éves kora ellenére. Hát ha ez így van, akkor remélhetőleg a zene sokat tesz az egészségért, úgyhogy én neked nagyon jó egészséget kívánok, és hasonlóan hosszú életet, hogy jó sokáig tudjál még zongorákat hangolni, illetve nekünk örömet okozni azáltal, hogy ilyen remekül felhangolt zongorákon kiváló koncerteket hallhatunk. Önöknek köszönöm, hogy velünk tartottak. A vendégem Nagy Gyula, orgonaépítő, zongorahangoló mester, szaktanácsadó volt. További kellemes rádiózást kívánok. Neked, kedves Gyula bácsi, pedig köszönöm, hogy itt voltál velünk.
2: Én köszönöm a megtisztelő meghívást.

0: Start Rádió.
1: Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel hallhattak beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megkezdődött a paksi atomerőmű hűtését biztosító Duna szakasz vízszintemelési munkája. Magyar Péter miniszterelnök Paksról bejelentette, két keresztbe állított és szükség esetén elsüllyesztett bárkával, valamint a honvédség által épített víz alatti kőgáttal 160 méter szélességben emelik meg a folyómedrét. A Budapesti Műszaki Egyetem szakemberei által tervezett átmeneti megoldás célja, hogy a Duna apadása miatt ne kelljen leállítani a működő paksi blokkokat. Több mint 6,1 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárítási, valamint védekezési feladatok finanszírozására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a forrást a központi maradvány elszámolási alap terhére biztosítják az országos vízügyi főigazgatóság által ellátandó feladatokra. A döntéssel azonnali pénzügyi keretet nyújtanak a rendkívüli szárazság okozta kármentesítésre és a vízügyi igazgatóság védekezési munkálataira. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a fejlesztések közel 57%-a uniós forrásból valósul meg. A beruházások során a legtöbb helyen a teljes pályaszerkezetet megerősítik, a munkálatok pedig Borsod-Abaúj, Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érintik a legnagyobb mértékben. A szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány miatt a szokásosnál korábban indultak el afrikai telelőhelyeik felé a gólyák Szlovákiában. A Szlovák Madárvédő Egyesület ornitológusai szerint a vándormadarak már a múlt hét végén népes csoportokba keltek útra, és helyenként a nádirigók, a posszáták, valamint a fecskék is követték őket. A szakemberek kiemelték, a korai költözésért elsősorban a tartós hőség és a táplálékforrások megfogyatkozása a felelős.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 6 óra után járunk, vasárnap reggel is a Start Rádió szól. Mi bizony sok zenét, és most még többet játszunk. Indítsuk együtt a hét egyik legpihentetőbb napját is. Köszönöm szépen, hogyha együtt kezdjük.
1: Sokat

Szép vasárnap reggelt kívánok! Augusztus 16-án az Ábrahámok ünnepelnek. Önök a Start Rádiót hallgatják. Az Ábrahámokon kívül ma még az Istvánok, a Szerénák, a Csípánok, a Teodorok és a Szerénuszok is köszönhetőek. Reggeli Start!

Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Ezen a napon született Balczó András, világbajnok, olimpiai bajnok, öttusázó. Madonna, amerikai-olasz énekesnő, színésznő, de ezen a napon látta meg a világot Albert magyar király, és az első Habsburg, aki elnyerte a magyar koronát. Sok a szem.

0: Itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és most még többel, egy frissen lefőtt kávé, egy most pirló tojás rántotta. Hát nekem nagyjából ezt jelenti a vasárnap reggel, remélem mindenkinek hasonlóan van. Jönnek hamarosan a friss információk, aztán sok zene, és most még több itt a Starton.
1: Sok a zene, és még

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megkezdődött a Paksi atomerőmű hűtését biztosító Duna szakasz vízszintemelési munkája. Magyar Péter miniszterelnök Paksról bejelentette, két keresztbe állított és szükség esetén elsüllyesztett bárkával, valamint a honvédség által épített víz alatti kőgáttal 160 méter szélességben emelik meg a folyómedrét. A Budapesti Műszaki Egyetem szakemberei által tervezett átmeneti megoldás célja, hogy a Duna apadása miatt ne kelljen leállítani a működő Paksi blokkokat. Érdemi közel 1000 milliárd forintos javulás történt a költségvetésben április óta, a kedvező adatok ellenére azonban Kármán András pénzügyminiszter szerint még nem lehet hátradőlni. A tárcavezető közösségi oldalán arról számolta, hogy júliusban 524 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás, ám augusztusban az uniós források előfinanszírozása miatt csaknem 2200 milliárd forintos kiadás terheli majd a mérleget, így a cél továbbra is a szigorú fegyelem és a fenntartható. Véradásra hívja a lakosságot a közelgő augusztus 20-ai ünnep és a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Bár a hazai vérkészlet jelenleg stabil, a munkaszüneti napok miatt előre gondoskodni kell a folyamatos betegellátáshoz szükséges készletekről. A szervezők arra kérik az egészséges állampolgárokat, hogy a napokban keressék fel a véradópontokat, ahol a nyári kampány keretében koncertjegyeket is nyerhetnek. A helyszínekről és az időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Több napos fesztiválá alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozat, amely a megszokott 18 milliárd forint helyett mindössze 4 milliárd forintból valósul meg. Az augusztus 19-től 23-áig tartó rendezvények központi látványossága a Lánchíd és a Margit híd között megrendezett drón, fény és tűzi játéksó lesz, amely idén 10 perces pirotechnikai elemet tartalmaz.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: 7 óra után is ez a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Indítsuk együtt a hét utolsó napját, hasznos információkkal, jó zenékkel ebben a 60 percben is, úgyhogy örülök, hogy együtt rádiózhatunk. Jó reggelt!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
3: Miért szeretem a csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.

0: Szép reggelt kívánok, augusztus 16-a vasárnap van. Ébredjünk együtt, ma még meleg lesz állítólag, azért jócske 30 fok feletti csúcsértékekre kell készülni, úgyhogy ha kirándulni indulnának, hát mondjuk én inkább a vízpartokat részesíteném ilyenkor előnyben.
1: Sokat nem, sokat
2: nem.
1: És még több.
2: Start Rádió.

Jó reggelt, itt a Start Rádió, augusztus 16-a van. A mai naphoz köthető érdekességek közül említendő például II. Miksa császár és János Zsigmond király, aki megkötötte a Speyeri egyezményt 1570-ben. Ezen a napon adták át egyébként a keleti pályaudvart központi indóház néven 1884-ben. Sok

Köszönöm, hogy a Start Rádiót hallgatja. Vasárnap reggel is sok zene, és most még több szól nálunk. Nem sokára 8 óra lesz, ami azért is izgalmas, mert egyre többen ébredeznek fel, nekik természetesen jó reggelt kívánok innen is. Hozom majd számukra is a hasznos információkat, na meg persze, ahogy lenni szokott, sok zenét, és most még többet. Sokat.

elmúlt már 8 óra is, jó reggelt itt a Start Rádió. A mai reggel folyamán is sok zene, és most még több megy nálunk. Köszönöm szépen, hogy együtt kezdhetjük ezt a napot is. Hasznos információkkal, és persze csak jó zenékkel.

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvizel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.
10: Sok a szene.
0: Sport Rádió.
1: És még több.

0: Itt a Start Rádió. Hogyan legyen fenntartható a nyaralásunk is? Érdemes olyan panziókat, vendégházakat, falusi turizmust kínáló helyeket vagy kempingeket keresni, melyek tudatosan figyelnek az energia és vízhasználatra, szelektíven gyűjtik a hulladékot, vagy éppen helyi alapanyagokból főznek. Egyre több szálláshely tünteti fel a fenntarthatóságot szolgáló gyakorlatot. Ezekre érdemes figyelni már a foglalás során is.
1: Reggel is Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió.
0: Start Rádió.
2: I've noticed you around. I find you very attractive.

Ez a Start Rádió. Hogyan legyen a lehető legfenntarthatóbb a nyaralásunk? Bizonyám az étkezés is komoly hatással van a nyaralás ökológiai lábnyomára. Ha lehet, válasszon helyi termelőktől származó ételeket, látogasson el a helyi piacokra, és egyen szezonális zöldségeket, gyümölcsöket. Kerüljük el az ipari csomagolt termékeket, és részesítsük előnyben a növényi alapú fogásokat.

Ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Hamarosan 9 óra lesz, én ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Jövök legközelebb holnap, reggel 6 órától ébredezhetünk együtt, és majd a hét legelső munkanapját is együtt kezdhetjük. Köszi a figyelmet, szép napot!

0: Sok zene és még több a Start Rádión. Szól a napi lazza, indul a műsor ma is, hozom a jó zenéket és az érdekességeket a jól megszokott módon, hogy vidáman teljen a délelőtt utolsó két órája is. Rádiózzunk együtt!
1: Napi lazza! Vedd könnyedén! Start Rádió!
2: Start Rádió!
1: Hú, de lazza!

0: Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Rádió. Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.

0: is még több a Start Rádión, a Napiloza szól. Itt van néhány érdekesség a mai napi események közül. 1958 mai napján született Madonna, az amerikai olasz énekesnő, színésznő, illetve megszületett Balczó András, világbajnok, olimpiai bajnok, öttusázó 1938 mai napján, illetve 1884 mai napján adták át a keleti pályaudvárt központi indóház néven. Ezek voltak a mai nap történései.
1: Napi Laza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól, az első óránk pedig lassan már is a végéhez ér, de a délelőttből van még egy 60 perc, és meg annyi jó zene velünk ebben az órában. A mai névnaposaink az Ábrahámok és az Istvánok, nekik nagyon boldog névnapot, én pedig itt vagyok önnel a következő órában is.
1: Sokat nem, sokat nem.
2: És még több.
3: Start Rádió.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Indul a műsor második 60 perce. Ebben az órában néhány gondolatot hozok. Az egészségünk jegyében a stresszmentesítés lesz majd a témánk. Rádiózzunk együtt meg annyi jó dallal.

0: Rádió napilaza szólítva néhány gondolat az egészségmegőrzés jegyében. A szakemberek szerint a napi rendszerességgel végzett testmozgásnak meghatározó szerepe van a stresszreakciók kezelésében. Az aktív mozgás közben a negatív gondolatok, szorongások helyét átveszi a saját testünk feletti uralom, a teljesítmény élvezete. Már a napi félórás mozgás is csökkentheti a testi lelki tüneteket, erősítheti az önbizalmat, ennek hatására pedig javulhat a feszültségkezelő és probléma megoldó képesség, valamint megtanulhatjuk irányítani a légzésünk ritmusát. Is. Ez a képesség jól jön stressz helyzetekben, amikor a légilegzetvétel kapkodóvá válik, tehát sportolásra fel. Jó egészséget!
1: Startrádió.
2: Hú, de laza!

0: még több.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

Sok zene és még több a Start Rádión a napigaza szól. Ennek értünk most a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. Holnap is jövök, további szép napot és jó rádiózást!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 16-a vasárnap déli 12 óra van. Izmos nyelvű költők interaktív estje a megyei könyvtárban. Társkeresős csalással vádolnak két nőt Békés Csabán. Sportautók és közösségi élmény a csabai rendezvény pajtában. Előrelépés a Gyulai út körtesor forgalmi problémájának megoldásában. Már is mondom a részleteket. A Békés megyei könyvtár péntek este zenés-irodalmi programnak adott otthont. Az izmos nyelvű költők estjén a verseny, a zene és közönséggel folytatott párbeszéd egyszerre kapott hangsúlyt. A résztvevőket négy kortárs alkotó közreműködésével egy interaktív, közvetlen hangulatú műsor várta. Juhász Zoltán, a könyvtár igazgatója elmondta, hogy az irodalmi performance-t korábban a fővárosban is bemutatták. A rendhagyó esten a beszélgetés, a vers felolvasás és a zene egymást kiegészítve jelenik meg. Úgy fogalmazott, fontos, hogy a közönség bevonódjon, kérdezzen, megoszta gondolatait, mert az ilyen programok közelebb viszik az érdeklődőket a szerzőkhöz, az olvasáshoz és magához az irodalomhoz. A rendezvényre négy kortárs alkotót hívtak meg, köztük Bukovenszki Nagy Esztert, aki elmondta, hogy az izmos nyelvű költők néhány éve egy alkotótáborban ismerkedtek meg, ahol gyorsan megtalálták a közös hangot. Hozzátette, zenés irodalmi estjék célja, hogy bevonják a közönséget, és megmutassák, hogy a kortárs költők elérhetőek, beszélgethetők. A mai művészet pedig érthető és befogadható. A produkció meghatározó szereplője Makó Ágnes, Tibi Orsolya és Lesító Csaba is. Lesító Csaba úgy fogalmazott, a magyar nyelvet azért tartják izmosnak, mert rendkívül sok lehetőség rejlik benne, amelyből alkotóként építkeznek. Az előadás négy blokkra tagolódik, mindegyik részben elhangzik egy-egy vers tőlük, ezt egy dal követi, a program pedig egy közösen előadott verssel zárul. A Békéscsabai járási ügyészség vádat emelt egy 56 éves érdi és egy 54 éves kecskeméti nő ellen, akik egy társkereső oldalon behálózták a 77 éves békéscsabai férfit, majd egy kitalált vámkezelési történettel 400 ezer forint kölcsönt csaltak ki tőle. A pénzt azóta sem fizették vissza. Az ügyészség mindkét büntetett előéletű nő esetében végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A Békés vármegyei főügyészség közleménye szerint a vádemelés alapja az, hogy a nők tettesként egy idős korlátozottan felismerő képes sértett sérelmére követték el a csalást. A vádirat közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását is indítványozza, valamint azt, hogy a bíróság érdemben bírálja el a sértett polgári jogi igényét és kötelezze a vádlottakat akár megtérítésére. A dokumentum szerint a sértett 2025. októberében ismerkedett meg az idősebbik nővel egy társkereső oldalon, ahol a nő álnevet használt. A telefonbeszélgetések után a férfi meghívta őt Békés Csabára. A nő társával, akit keresztlányaként mutatott be, október 14-én érkezett meg hozzá, és még aznap együtt mentek el egy bevásárlóközpontba. A fiatalabbik nő ott folyamatosan telefonált, és valótlanul azt állította, hogy egy markológép vámkezelése miatt bajban van, mert nincs elég pénze. A másik nő arra kérte a sértettet, hogy adjon kölcsön, különben leveszik a munkagépet a kamionról. Ígéretet tett arra is, hogy a pénzt két napon belül visszafizetik, valós szándékuk azonban kizárólag a pénz megszerzésére irányult. A férfi egy automatából 400 000 forintot vett fel, azt táskájába tette, de az idősebbik nő kivette onnan és átadta társának. A sértett ezt nem ellenezte, mert bízott abban, hogy visszakapja a kölcsönt. A nők az éjszakát nála töltötték, majd másnap távoztak. A kár a mai napig nem térült meg.

0: A járművek rajongóit szombaton különleges program várta a Csabai rendezvénypajtában, ahol a családbarát sportautó találkozó kínált látványos verseket, bemutatókat és családi kikapcsolódási lehetőségeket. Pusztai Adrián, a rendezvénypajta marketing és PR ügyintézője elmondta, öröm számukra, hogy a helyszín egyre változatosabb eseményeknek adhat otthont. Úgy fogalmazott, céljuk a különböző érdeklődési köröket szolgáljanak ki, értéket teremtsenek a város számára és színvonalas kikapcsolódást kínáljanak a helyi és környékbeli lakosságnak. A résztvevők több versenyszámban is összemérhették tudásukat. A programban szerepelt two-step battle hangnyomásmérés, benzines és dízel kategóriában, kerékcsereverseny, valamint női és férfi felnik kitartó verseny. Szilágyi Csaba, a rendezvényt szervező Night Driver Club média felelőse kiemelte, ez a közösség második nagy rendezvénye, amelynek egyik legfontosabb célja az autós és motoros társadalom összekovácsolása. Elmondta, hogy a célközönségük a fiataloktól az idősebb korosztályig terjed, és szeretnék, ha minél többen megismernék munkájukat, amelyben a jótékonykodás is hangsúlyos szerepet kap. Úgy fogalmazott, számukra a közösségépítés a legfontosabb, és ez az első alkalom, amikor megpróbálják közelebb hozni egymáshoz a motoros és autós közösségeket. Hozzátette, hogy a találkozó lényege nem a versenyzés, hanem az, hogy bárki bemutathassa járművét márkától és teljesítménytől függetlenül, miközben a résztvevők és látogatók jó hangulatban tölthetik együtt az időt. A családi programok is helyet kaptak, arcfestés, csillámtetoválás, ugrálóvár, valamint egy kisebb kézműves vásár is várta a látogatókat. A kivitelező tájékoztatása szerint zavartalanul és az ütemtervnek megfelelően zajlanak a munkálatok a dobozúti kerékpárút felújításán. A lakosság konstruktívan áll a beruházáshoz, így a jelenlegi állás alapján tartható az október végére kitűzött határidő. Duna Vilmos, a Galéria Invest út és közműépítési ágazati vezető elmondta, a lakosok részéről nem tapasztaltak fennakadást, a felmerülő jelzéseket és kéréseket pedig igyekeznek azonnal kezelni. A munkálatok jelenlegi állásáról úgy fogalmaz, hogy a beruházás során eddig nem merült fel hátráltató tényező, és a jelentős hőség ellenére is mindent megtesznek a folyamatos munkavégzésért. A kivitelező szerint ahhoz október 31-i határidőt tartható, így az ősz végére egy biztonságosabb, megújult kerékpárút szakaszt vehetnek birtokba a biciklisek. Évek óta visszatérő téma a Gyulai út és a Körtesor forgalmas Békéscsabai csomópontjának problémája, ahol időnként jelentős torlódások alakulnak ki. A városban korábban 4 lehetséges megoldást vizsgáltak, és az önkormányzat már döntött is, hogy melyik mellett teszi le a voksát. Varga Tamás alpolgármester, lencsési önkormányzati képviselő ismertette, hogy milyen fejlesztést terveznek, és mikor valósulhat meg a beruházás. A Gyulai út állami, a Körtesor pedig önkormányzati tulajdonban van. A Körtesor, a lencsési lakótelep, a keleti kertek és a Gyulai út között teremt kapcsolatot, így több ezer békéscsabait érint, hogy a csomópontnál gyakran torlódás alakul ki. A közelben megnyílt üzletközpont tovább növeli a forgalmi terhelést. A probléma forrása, hogy a Körtesorról egy sávból lehet balra és jobbra kanyarodni, a balra kanyarodók pedig az elsőbségadás miatt sokszor feltartják a jobbra kanyarodókat is. Korábban több megoldási javaslat is született, és egy bizottság ülésén azt is ismertették, hogy ezek milyen költséggel járnak. A Magyar Közút korábban jelezte, forgalom nem indokolt, mert a Körtesor terhelése jóval kisebb a Gyulai útjénál. A közútkezelő a jármű osztályzó sáv kialakítását támogatta, amely külön balra és jobbra kanyarodó sávot jelentene. Ehhez a Körtesor burkolatának szélesítésére, valamint a közvilágítás és a közműhálózat átalakítására is szükség lehet. A beruházás költségeit az önkormányzatnak kell biztosítania. A Város Üzemeltetési Fejlesztési és Zöld Bizottság ülésén előrelépés történt, lezárták a beszerzési eljárást is, megbízták a legjobb ajánlatot adó békéscsabai mérnöki irodát a sáv szélesítés terveinek elkészítésével. A fejleményt Szarvas Péter polgármester is megosztotta Facebook oldalán, hangsúlyozva, hogy a cél a csomópont áteresztő képességének javítása és a közlekedés biztonságosabbá tétele. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék
5: vannak. Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.
7: Hey, yo, big wave. Yeah. It's in the mic-on.

0: Sportrádió.
1: Ez a Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kéréseket a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. A legelső kérésünk az így szól. Boldog születésnapot szeretnék kívánni a férjemnek, Gyulának, aki most is a leves fölött áll. Egy kis meglepetésként szóljon neki egy dal. Köszönöm, Viki. Én köszönöm a kérést, és akkor a férjednek mi is sok boldogságot kívánunk.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. 25 év. 25 hét. 25. Mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
3: Megbízható internetszolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
4: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Reklámot hallottak.

0: Sport Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne? Várom a kéréseket a rádió weboldalán. A következő üzenetünk az így szól: sziasztok! Vasárnapi ebédhez főzés közben üzenem a páromnak, Anitának, hogy nagyon szeretem és hálás vagyok minden közös pillanatért. Köszi, Tibi!

0: Sportrádió.
1: Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérdésünk az így szól: sziasztok! A nagyszüleimnek küldenék egy dalt, akik mindig együtt hallgatják a rádiót vasárnap délben. Szóljon nekik egy pörgős dal. Köszi, Szandi!

csúnya napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Aktívus, Ritmus, a délutáni magazin,
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 16-a vasárnap van, ne felejtsék el felköszönteni Ábrahám nevű ismerőseiket, ezúttal nekik van a névnapjuk, puszi nekik. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Farkasházi Réka magyar színésznő, de ma ünnepel Mészáros Tamás magyar színész, és ma ünnepel Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai bajnok úszó, valamint ma ünnepel Madonna, amerikai énekesnő színésznő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!

0: várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Jó. Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át az országon, de így is több órás napsütés várható, helyenként zápor, zivatar előfordulhat a Dunántúlon. A déli szél néhol megélénkül, majd az észak-nyugatira forduló szelet átmenetileg erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. Holnap délután 30 és 38 fok várható.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 16-a, vasárnap van, az évből még 137 nap van hátra. És akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Például 47 évvel ezelőtt ezen a napon mutatták be Magyarországon a Csillagok háborúja című amerikai sci-fi filmet. 50 évvel ezelőtt ezen a napon Cliff Richard megkezdte 20 koncertből álló turnéját a Szovjetunióban. És 41 évvel ezelőtt ezen a napon Malibu-n házasságot kötött Madonna és Sean Penn színész. Aztán végül 1989-ben váltak el. Ennyit az érdekességekről, zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak. Sok a szene? Sok a

Most Volt Rádió Show, zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A világ olyan körülötted, amilyenné magad alakítod. További szép vasárnapot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

és még több. Stortra.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zené és még több. A Recki Zoltán, még ebben az órában hozom a Ten Sharptól. A Júcimi Dalzit lesz, Olive és a Jordántalan, valamint Charlie Brown a Coldplaytől. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot. Benne a Morcsibát, itt a Wonder

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
7: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene,
8: sok a zene, és még több.
9: Start Rádió.

4 perc múlva 3:30, ez a Start a 98.4-en, augusztus 16-a van, a mai napon az Ábrahámok ünneplik névnapjukat, a nevük Héber eredetű bibliai jelentése sokaság atya. Kedves Ábrahámok, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is. Nem sokára jön Paul McCartney és Jacko közös dala CCC, előtte itt a Tears for Fears-től a Break It Down Again.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Elindította az Integritás Hatóság azt a nyilvános adatbázist, amely a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt cégeket és magánszemélyeket listázza. Az elektronikus közbeszerzési rendszerben elérhető nyilvántartás célja a visszaélések megelőzése és a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Emellett a lépés az uniós források felszabadításának is az egyik feltétele. Az érintett cégeknek ugyanakkor lehetőségük van az öntisztázásra is, ha 20 napon belül igazolják megbízhatóságuk helyreállítását és a kár megtérítését, törölhetik őket az adatbázisból. Milliárdos mentőautó beszerzésekkel és javításokkal kapcsolatos iratokat, valamint adathordozókat foglaltak le a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Országos Mentőszolgálat két budapesti telephelyén. A nyomozói akció alig másfél hónappal azután történt, hogy a szervezet új vezetője

0: szerződései és a szervizelési szerződések állhatnak. Ösztönnyilvánossá válhatnak a magyar kórházak fertőzési adatai, amelyeket egy új online felületen intézményenként lehet majd megtekinteni. A nyilvánosságra hozatal két lépcsőben történik, szeptember 1-től a 2022-es pont prevalencia vizsgálat és a járványok adatai, míg november 30-ától a véráram fertőzések és a multirezisztens kórokozók mutatói lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos hangsúlyozta, az adatok közzétételének nem a megbélyegzés vagy a rangsorolás a célja, hanem a fertőzések feltárása és a betegbiztonság javítása. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további hasznos információkat is találnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Jön a Form, nem sokára is az All Together Now. Itt lesz a Razorlight-tól az Amerika és Jimmy Summer Real-tól a You Make Me Feel. Kellemes délutánt, jó hétvégét! Most jön a Mamma Mia-ból Amanda Seyfried, Ashley Lilly és Rachel Magdala, valamint a Gimme, Gimme, Gimme.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 hét. 25. Mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
2: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Ha most egy kicsit karikás a szemed, figyelj, mert az alvás hiány nem finomkodik. Három csapást mér a szervezetre, mint egy jól irányzott boxoló. Az első ütés az a derékbőség. Hogyha nem alszol eleget, felborul a hormonháztartás. Megemelkedik az éjséghormon, és csökken a jólakottságért felelős hormon. Magyarul éjjel nem alszol, nappal nasolsz. Ráadásul a kortizol, a stresszhormon is megugrik, ami különösen a hasi zsírraktározást segíti, ha a tested azt hiszi, túlélő üzemmódban van. A második ütés a csökkenő libidó. Már egyetlen rossz éjszaka is mérhetően visszavetheti a tesztoszteron szintet, és ez nem csak a férfiaknál számít. A tartós, a kialvatlanság, a szervezet priorizál, most túlélünk, a romantika ráért később. Nem túl költői, de biológiailag logikus. A harmadik ütés a széteső fókusz. Ha nem emlékszel, hova tetted a kulcsot, összekevered a hét vezért a hét törpével, nem az időskor kopogtat, hanem a fáradtság. Az agy prefrontális kérge ilyenkor lassabban működik, az emlékek pedig nem rögzülnek rendesen. Az alvás ugyanis nem luxus, hanem az agy éjszakai mentés gombja. Egy felnőttnek legalább 7-8 óra minőségi alvás kellene, hogyha ezen spórolsz, az életerőd fizeti meg az árát. Szóval lehet, hogy ma este nem még egy részt kellene megnézni a sorozatból, hanem időben lekapcsolni a lámpát, mert ahol nincs alvás, ott előbb-utóbb a forma, a vágy és a memória is búcsút intézik.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több, nem tudom mennyire ismerés a helyzet, fekszel az ágyadban, pörög az agyad, és egyszer csak bevillan, lehet, hogy egy pohár bor segítene. Hát ahogy a TNT slágerében énekli Dobrádi Ákos, nem jön állam a szememre, mi juthat most az eszembe? Hát sokaknak ilyenkor egy pohár bor jut az eszébe, mert azt hiszük, hogy ellazít és gyorsabban elalszunk. És tényleg, az alkohol fokozza a GABA nevű nyugtató hatású ingerület átvívő anyag működését, így könnyebben lekapcsol az agy, gyorsabban jön az álom, a gond az, ami utána történik. Egy 2 decis borban simán lehet 20 g fölötti alkohol, amit a máj óránként nagyjából 7-8 g tempóban bont le. Amikor ez a lebontás beindul az éjszaka közepén, akkor jönnek a mikroébredések. Lehet, hogy nem is emlékszel rájuk, de a szervezeted igen. Az alvás ugyanis nem egy sima kikapcsolás, hanem egy 4 lépcsős program, könnyű alvás, középmély, mély alvás, mikor a test regenerálódik, és a REM szakasz, ahol az érzelmeink és az emlékeink rendeződnek. Ha ezek között bármelyik sérül, másnap jön a kótyagosság, amintha aludtam volna, de mégsem érzés. Szóval a bor lehet, hogy segít elaludni, de nem segít jól aludni. És ha már esti rutin, lehet, hogy a legjobb altató mégis az, ha letesszük a telefont, lehakítjuk a világot, és hagyjuk, hogy az álompor magától megérkezzen.

0: hozzátették, a kifizetésekhez, az egészségügyi ellátáshoz, az utazási kedvezményekhez és az anyakönyvi eljárásokhoz még elfogadják azokat. A szaktárca tájékoztatása szerint még mintegy 57 ezeren nem cserélték le az okmányt, akik időpont foglalás nélkül bármelyik kormányablakban igényelhetnek új igazolványt. A 70 év felettiek számára az eljárás díjmentes. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a fejlesztések közel 57%-a uniós forrásból valósul meg. A beruházások során a legtöbb helyen a teljes pályaszerkezetet megerősítik, a munkálatok pedig Borsod-Abaúj, Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érintik a legnagyobb mértékben. Megkezdődött a paksi atomerőmű hűtését biztosító Duna szakasz vízszintemelési munkája. Magyar Péter miniszterelnök Paksról bejelentette, két keresztbe állított és szükség esetén elsüllyesztett bárkával, valamint a honvédség által épített víz alatti kőgáttal 160 méter szélességben emelik meg a folyómedrét. A Budapesti Műszaki Egyetem szakemberei által tervezett átmeneti megoldás célja, hogy a Duna apadása miatt ne kelljen leállítani a működő paksi blokkokat. Több napos fesztivállá alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozat, amely a megszokott 18 milliárd forint helyett mindössze 4 milliárd forintból valósul meg. Az augusztus 19-től 23-áig tartó rendezvények központi látványossága a Lánchíd és a Margit híd között megrendezett drón, fény és tűzi játéksó lesz, amely idén 10 perces pirotechnikai elemet tartalmaz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Sziasztok, Arecki Zoltán vagyok, ez a Start a 98.4-en. Az órában jön Jan Hammer, pontosabban a Jan Hammer Project és TQ közös dala, a Crackheads Team. Itt lesz rövidesen a Persona Jesus a Depeche Mode-tól, és közvetlen utána a Walk This World Heather Novától. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, benne itt a Technotronic és a Pump Up The Jam.
3: Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Rádió. Reklámot hallottak. Sok a szere.
7: Start Rádió.
0: És még több.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több, hogyha azt hitted, hogy már mindent láttál koktél fronton, akkor kapaszkodj, mert most aranyat lehet inni. Egy mexikai stílusú luxusétterem New Yorkban előállt egy olyan itallal, amiben bizony 24 karátos aranyfólia úszkál. Igen, ehető arany, de nem ad extra ízt, viszont a fotókon úgy csillog, mintha most húzták volna ki a kincses ládából. Biztos lesznek olyan hülyék, akik ilyet akarnak inni. Az alap egyébként nem a sarki kisbolc polcáról került, a sékerbe prémium tequila, narancslikőr, citrus, füstös só és a végén az aranykorona. És az ára? Hát nagyjából 28.000 forint egy pohárért, de ezért legalább a poharat haza is viheted emlékbe. Mert ha már arany, legyen teljes az élmény. Az eredeti margarita amúgy jóval egyszerűbb, tequila, narancslikőr, lime, só a pohár szélén. A legenda szerint egy mexikai csapos találta ki 1938-ban egy válogatós vendég kedvéért, aki csak tequilát volt hajlandó inni, így született a világ egyik legismertebb koktélja. Most pedig ott tartunk, hogy már nem csak só kerül a peremre, hanem arany is a tetejére.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több, amikor odaig a palacsinta, leöntöd a fehér inget, és a főnök is épp rossz napot fogod ki, na, ilyenkor könnyű átcsúszni a sötét oldalra. Te mit mondana erre Yoda mester? A félelem a sötét oldalhoz vezet. A félelem dühöt szül, a düh gyűlöletet, a gyűlölet pedig szenvedést. És ebben több a pszichológia, mint hinnénk. A stressz először a testben jelenik meg, feszes vál, merev állkapocs, szapor a pulzus. Aztán jön a fejben, hogy mi lesz, ha az agy katasztrófa film rendezővé válik, és mire észbe kapunk, már a legrosszabb verziót éljük át képzeletben. És mi a Jedi trükk? Először a légzés. 3-6 lassú, hosszú kilégzés, a kilégzés legyen hosszabb, mint a belégzés. Ezzel bekapcsol a paraszimpatikus idegrendszer. Magyarul a test megkapja az üzenetet, nincsen semmi baj. Második lépés, ne reagálj azonnal. Számoljál 10-ig, ha kell, kérj időt. Egy rövid séta, pár perc friss levegő, és már nem az érzelmeid, hanem a józan eszed vezet. És amikor nagy döntések előtt állsz, karrier, kapcsolatváltás, akkor jöhet a futás. A mozgás visszahoz a jelenbe, levezeti a feszültséget és segít kíváncsivá válni, ahelyett, hogy áldozatként tekintenél magadra. A lényeg, a félelem torzít, ha hagyod, hogy irányítson, akkor nem te döntesz, hanem ő dönt helyetted. Szóval legközelebb, amikor érzed, hogy emelkedik benned az erő, válaszd a világos oldalt.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Areczki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön a Polyphonic Spi, Nirvana feldolgozása, itt lesz majd a Lithium. Itt érkezik a Planet Funk, a Kiss és Kimap by egy-egy dala. És kedves délutánt hallgassátok a Startot. Benne a Pet Shop Boys-szal folytatjuk. Már is szól a Heart.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottam.

Ez a start a 98.4-en, a Halsok a zene, és még több. Hogyha azt hitted, a csokinyúl, a húsvéti csokinyúl a luxus, ne továbbja, akkor most kapaszkodj, mert itt a közel 87 ezer forintos csoki tojás. Jól hallottad? Egy világhírű francia divatház idén is megalkotta ikonikus táskájának csokó.

Ládéból készült változatát. Táska formája, húsvéti tojás, ez már eléggé bizarr, teljes dizájnnal jön, egyébként monogram mintával, cipzára, fogantyúval, csak ez nem bőr, hanem csoki. Na, a külső étcsokoládé, pörkölt magvakkal és kandírozott gyümölcsökkel, belül tejcsoki, mogyoró praliné és citromos karamell. A fogantyú pedig fehér csokiból készült, sárgára színezve. Magyarul, hogyha ezt elejted, nem a cipészhez, hanem a cukrászhoz kell vinni. A szent része még egy mini bonbon válogatás és csoki csibék is, különféle praliné és karamellás töltetekkel. Az egész csomag nagyjából 1 kg édesség, és csak Párizsban limitált darabszámban kapható. Tavaly 225 eurót kértek érte, ami mostani árfolyamon kb. 87 ezer forint. Ennyiért nálunk már komplett húsvéti menü kijön, itt meg egy csoki táskát kapsz.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most odébb tolom a biciklit az elmúlt néhány órában. A Racki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Addig is minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több mint 6,1 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárítási, valamint védekezési feladatok finanszírozására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a forrást a központi maradványelszámolási alapterhére biztosítják az országos vízügyi főigazgatóság által ellátandó feladatokra. A döntéssel azonnali pénzügyi keretet nyújtanak a rendkívüli szárazság okozta kármentesítésre és a vízügyi igazgatóság védekezési munkálataira. Véradásra hívja a lakosságot a közelgő augusztus 20-ai ünnep és a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Bár a hazai vérkészlet jelenleg stabil, a munkaszüneti napok miatt előre gondoskodni kell a folyamatos betegellátáshoz szükséges készletekről. A szervezők arra kérik az egészséges állampolgárokat, hogy a napokban keressék fel a véradópontokat, ahol a nyári kampány keretében koncertjegyeket is nyerhetnek. A helyszínekről és az időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány miatt a szokásosnál korábban indultak el afrikai telelőhelyeik felé a gólyák Szlovákiában. A Szlovák Madárvédő Egyesület ornitológusai szerint a vándormadarak már a múlt hét végén népes csoportokba keltek útra, és helyenként a nádirigók, a posszáták, valamint a fecskék is követték őket. A szakemberek kiemelték, a korai költözésért elsősorban a tartós hőség és a táplálékforrások megfogyatkozása a felelős.

0: kiemelkedő kihívást. A magyar mellett a kínai, a klasszikus arab, a japán és a baszk szerepel a legnehezebb nyelveket tömörítő ötös listán.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a zene,
3: sok a zene,
2: és még több.
1: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotó művészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!

0: Sportrádió.
1: Vendégünk a stúdióban Kóra Szilvi. Ezer éve nem találkoztunk, Szilvi, mi azért nagyon régóta ismerjük egymást, és én már nagyon-nagyon régóta meg akartam kérdezni tőled, hogy mikor és hogyan kezdődött el a te zene iránti vonzalmad. Tudom, egy nagyon-nagyon sok évet vissza kell menni az időbe, de menjünk.
2: Jó, oké. Okay. Sziasztok, szia, köszönöm szépen a meghívást. Hogy mikor kezdődött el? Hát anyám hasában.
1: Jó, azért kicsit konkretizáljuk
2: a dolgokat. 5 éves koromban volt az első fellépésem, óvodás voltam, középső csoportos, és akkor volt az első énekes fellépésem, akkor népdalt énekeltem szólóban, és erre határozottan emlékszem, és még képek is vannak róla.
1: Melyik volt az a népdal?
2: Az Éva szívem Éva. És ugye akkor kezdődött ez az énekesi pálya, a nagy szerelem, hiszen édesanyám is énekelt, a nagymamám is, édesapám részéről Bartók kórusban énekelt, úgyhogy azért hoztam ezeket a generációs vonalakat.
1: És akkor csak ez az énekes vonal volt, vagy volt hangszeres vonal? Is a családban?
2: A családban hangszeres vonal nem volt, csak az énekes vonal, de ugye amikor elkezdődött az általános iskola, akkor alapfokú művészeti iskolába beirattak a szüleim, és akkor a Tamási Évához kerültem, annak idején zongora órára jártunk, illetve elkezdődött később az éneklés, a Kati, a Ceglédi Kati, akkor friss pályakezdőként a szárnyai alá vett, de hát előtte népdalénekesként mozogtam 12 évig, a János Hajnalkának voltam a tanítványa, nagyon sok versenyen vettünk részt eredményesen, és akkor utána váltottam, hiszen a Face-to-Face zenekarnak lettem az énekes nője.
1: Előre ugrottunk az időben. Igen. Egy kicsit, ugye ez a Face-to-Face zenekar, ez ilyen sulis zenekar volt, vagy ez már tényleg teljesen komoly formáció volt?
2: Nem, ez egy komoly formáció volt, a Magyar Pisti, a Forrási Mi, tehát ők játszottak benne, és akkor bekerültem ebbe a zenekarba, és ott énekesi pozícióban voltam, aztán így szépen lépegettem föl, ahogy az életem is alakult, és felkerültem Budapestre, akkor egyre komolyabbá vált az énekesi pályát, amellett ugye, hogy gimnáziumba jártam, felvételt nyertem a Műszaki Egyetemre.
1: Ja, tehát ezek ilyen iskola melletti történetek voltak, gondolom.
2: Igen, de valahogy így úgy alakult az élet, hogy mindig párhuzamosan jött. Aztán volt egy időszak, azt te is tudod, de majd eljutunk az időben. Igen. Arra a pontra, hogy ebből éltünk, legalábbis ez volt a fő irány az életemben egy pár évig, a zene, és akkor felvételiztem is a Szeged Tudományegyetemre zeneművészeti szakra, úgyhogy igen, végigkísérte az életemet, és most egy picit így visszatekintve, amióta a bioldal pereg, december 20-a óta.
1: Tehát elmúltál 20 éves, mondjuk.
2: Igen,
1: ki.
2: Nem, én nem szégyelem a koromat, 40 éves elmúltam, 41 töltöttem idén, úgyhogy, vagyis hát tavaly, és így egy picit visszatekintve lehet, hogy bátrabb kellett volna legyek, és jobban beleállni az énekesi karrierbe, de amikor jött a Covid, akkor ugye szembesültünk azzal, hogy a zenészek nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Startrádió.

0: Start Rádió.
1: Mire célzol ezzel, hogy egy kicsit jobban bele kellett volna, hogy álljál? Tehát nyomulósabbnak kellett volna lenni, kapcsolatokat kiépíteni, vagy mire gondolsz pontosan?
2: Amikor Budapestre költöztem, akkor először vendéglátó zenekarban, a Classic Beat Bandben zenéltünk, ott azért az nagyon kemény volt, tehát abból ugye nagyon, tehát abból meg lehetett élni, és az kemény is volt, mert több órát kellett ugye zenélni, főleg éjszaka, ilyen különböző rendezvényeken.
1: Meg különböző embertípusoknak gondolom.
2: Hát így van. Akkor megtanultam, hogy nem mindenkinek kell odaadni a tehetségünket, azokat a gyöngyöket ne szórjuk mindenfelé. És akkor felvételiztem a Karnia zenekarnak a következő formációjában, a Simple Panic at Mondays-ban, és akkor a Károly Gerivel, a Tóth Lacival, a Hatolkai Mátéval, akkor még a Jankai Valentin volt a dobos, és ott ismerkedtem meg a Valentinnel. Kezdtünk el zenélni, és volt egy menedzsment iroda, és talán jobban bele kellett volna állnom, és nem a tudomány területe, nem biztos, hogy a tudomány területe felé kellett volna integrálódni, de ott is elég szép eredményeket el tudtam érni, de a zene csak visszajött az életembe. Tehát ugye ez a két rész, ami elválaszthatatlan.
1: Zárójelben jegyezzük meg azért, ugye említetted ezt a tudományvonalat, mert hogy a zene mellett te errefelé is így elkacsingattál, illetve hát nem elkacsingattál, hanem konkrétan így az egészségügy és a tudomány felé mászkáltál el?
2: Orvosi és egészségtudomány, igen.
1: Ez mit takar így magába?
2: Hát, úgy mit takar
1: bonyolult,
2: magába.
1: Bonyolult igen. Lehet akkor.
2: Klinikai kutatóként dolgozom neurorehabilitációban.
1: Wow.
2: Emellett elvégeztem egy olyan iskolát is, ahol zeneterapeuta végzettséget szereztem, de nem dolgoztam benne, mert úgy éreztem, hogy nem tart még ott a zeneterapeuta tudománya, főleg idegélettani szempontból, hogy azt tudjuk mondani, hogy akkor én tudok segíteni művészet.
1: Aki esetleg nem tudná, mit takar ez a zeneterapeuta?
2: Vannak olyan traumák, amiket nem biztos, hogy egy normális pszichológiai ülésen ki tudunk hozni. Lehet, hogy vannak olyan események, vagy olyan poszttraumás stressz okozta problémák, amiket mondjuk szomatoterápiával, légzésterápiával, zenével lehet kihozni. Lehet, hogy mondjuk hall valaki egy csodálatos hangot, és végre elindul a sírás, és felszakadnak dolgok, vagy művészetterápiában, ugye vers, próza, vagy éneklés, ugye az éneklés mellett ott van a légzésterápia, de ebben nem dolgoztam.
1: De miért érezted egyébként? Tehát ugye én azt gondolnám, hogy ez így testhez álló feladat, mert ugye a két általad kedvelt dolog gyúródik össze, ugye így az egészségügy, meg a zene dolog, vagyis hát a művészetek, és akkor miért nem ezen a vonalon indultál el, vagy miért nem maradtál itt ebben a vonalban?
2: Amikor megszereztem a képesítést, akkor még Ausztriában éltem, ugye Ausztriában szereztem ezt a képesítést, és akkor még nem gondoltam azt, hogy vissza fogok kerülni Magyarországra. Nagyon sokat ugrottunk az időben.
1: Igen.
2: De majd visszatérünk.
1: Nem, ez olyan, mint valami jó kis ilyen sorozat, ugye, hogy ugrándoznak az időbe, de semmi gond.
2: Igen, majd akkor az összkép ezt ki fog alakulni a legvégén.
1: Így van.
2: Azért nem ebben foglalkoztam, vagy ebben dolgoztam, mert egy családi trauma miatt visszaköltöztem Magyarországra, időközben el is váltam, és
1: bulvár.
2: Igen. És a Szeged Tudomány Egyetemen kezdtem el egészségtudományi karon anatómiát, élettant és kórélettant tanítani angolul-magyarul. Az viszont tök jó hozzá, hogy így még jobban, mélyebben bele tudtam ásni magam mondjuk a légzés terápiában, és emellett, ahogy említettem, a Somogy vármegyei Kaposi Mór klinikán vagyok klinikai kutató, ahogy mondtam, neurorehabilitációban, és külföldön van neurorehabilitációban zeneterápia, művészetterápia is, amellett, hogy ugye robotikával, meg mozgásterápiával foglalkozunk, és igazából nem volt lehetőség arra, hogy kibontakozzak, és most erre van lehetőség, tudományosan is, ugyanis a Magyar Hajnal énekstúdióba felvételt nyertem konkrétan a Magyar Hajnalhoz, és az ő tanítványa vagyok, úgyhogy bevégezzük azt a feladatot, ami szerintem talentumként adatott az égből nekem. A Hajnallal elkezdődik majd egy tudományos kutatás is, amiről én most itt nem tudok nyilatkozni, de nagyon hasonló gondolkodás és nagyon hasonló téma. Úgyhogy a tudományt össze lehet gyúrni a zenével, és ez így is jó, mert az én életemben ez folyamatosan párhuzamos volt.
1: Ez izgi dolog egyébként, tehát teljesen jó dolog.
0: Start Rádió.

0: még több.
1: Sportrádió. Akkor visszaugrunk egy kicsikét az időben, ha már így megemlítetted ezt az ugrándozást. Nem titok egyébként, ugye, hát ki sem merem mondani, hogy hány évvel ezelőtt ugye mi egy gyulai metal együttes kapcsán találkoztunk. Ennek az együttesnek az volt a neve, hogy Falletek. Azt tudni kell, hogy amikor ők elindultak, akkor még egy fiú volt az énekesük, és akkor te voltál a tagcsere után a második énekes. Egy hölgy énekes nyomult a metal zenekar élén. Hogy kerültél te ebbe a formációba? Meséld el nekünk, kérlek.
2: Ez nagyon vicces történet. Én ki akartam költözni Angliába, és a szüleim ezt nem díjazták, és tudták, hogy nagyon szeretem a zenélést és az éneklést, és apukám egyszer csak hazaállított egy cetlivel, hogy egy metal banda énekest keres, és hát úgy voltam vele, jó van, elmegyek, most mi veszíteni valóban.
1: Na de hát a metal, meg az a te kis, tényleg ez a művészies stílusod, azért ezt hogy fért össze?
2: Hát vagy, azért vagy én metalon nőttem.
1: Benned egy ilyen erőteljes vonal?
2: Igen, én azért metálon nőttem föl. Annak ellenére, hogy ugye keresztény értékeket képviseltünk, és ugye ment az ekézés, hogy hát ezt a gyereket biztos a sátán szállta meg.
1: Ja, igen.
2: Na de hát azért ez nem így van. És hát junkies, tankcsapda, ezekkel indítottunk, meg a depresszió, meg ezek a zenék voltak. Aztán egy pici stílust váltottunk, mert a black metal fel, az immortal felé mentem. Hát az annyira nem tetszett, és akkor találtam rá az Iron Maidenre, a Metallicára, és azokra a kezdetleges metal bandákra, és ezt ne felejtsük el, hogy ugye Gyulán nőttem föl, és volt egy metal banda, akinek a koncertjeire folyamatosan jártunk, akkor ők még nem voltak akkor a nagy sztárok, ők voltak az Ectomorph.
1: Igen,
2: és
1: igen,
2: a
1: igen.
2: Művház B épületében voltak Ectomorph koncertek, és mindig valahogy ott kötöttem ki, és mindig nagyon tetszett, és azért itt először a thrash metalnak a vonalát ezt így behozt, és akkor találkoztunk a Blind Myself-al, a Subscribe-al, ugye, hogyha a magyar bandákról kell beszélni, és hát a külföldiek közül rengeteg olyan volt, akik ugye megalapozták azt, hogy illetve a progresszív metal, tehát hogy azért elég komplexen működik az emberi agy, főleg az én idegrendszerem, és az azért nem volt elég, hogy 2-4-et ütünk, meg ilyesmi, hanem valami okosság legyen benne, és hát így jött az, hogy hát metal banda, jó, hát fiú énekesük volt. Egyébként ugye a Polgárokon keresztül őket ismertem, meg tudtam is, egy nagyon jó banda volt, nagyon szerettük őket hallgatni.
1: Igen, meg ilyen stílusos is volt a megjelenésük, ugye ez a korabeli öltözékkel, ugye igen, volt, igen, ilyen, volt igen. Ilyen kis imidzsük.
2: Igen, szerintem ez nagyon, nagyon korszakalkotó volt egyébként.
1: Igen, hát főleg egyében. Akkoriban így van.
2: Igen. Mm. És akkor ugye kijött az ő klipjük, az Indulnom kell, és nagyon
1: kimondhatjuk
2: tetszett
1: a nevét, most már ilyen vivatévés felvétel volt. Az, igen, igen, ilyen több kamera állásos, nagyon vagány klip
2: igen,
1: volt.
2: Tényleg igen, tényleg nagyon vagány.

0: klip volt, de nekem az énekdallam annyira nem tetszett.
1: Így ennyi év után kiderülnek dolgok. Igen.
0: Igen. És volt az út végén dal, ami szintén nagyon tetszett, és én teljesen más éneket képzeltem el, egy ilyen sodrú éneket, és úgy voltam vele, mivel ismertem a bandát, hogy na jó, hát akkor elmegyek, megpróbálom. És a legnagyobb meglepetésemre fel lettem véve. De amúgy, amikor volt a felvételi próba,
1: volt konkrétan ilyen casting? Hát ilyen csúnya szóval casting?
0: Igen, de tényleg volt casting. Nagyon izgultam, és mert hát azért tudtam, hogy ők profi zenészek. Uh-huh. Tehát a Zsóri Gábor, a Fodor Bence, a Balázs Ádám, a Veres Pisti, hát mindenki tudta itt a megyében, de nem csak a megyében, úgy az országban is, hogy ők komoly zenészek. És úgy felmerült bennem, hogy vajon elég leszek-e, és akkor mielőtt elmentem a felvételire, Ceglédi Kati nagyon sokat foglalkozott velem, hogy akkor a légzés technikákat hozzátegyük a dolgokhoz, de én nem úgy képzeltem el a metalzenélést, hogy akkor most végig hörögjük a koncertet, sőt, egyáltalán nem képzeltem el benne sem screamet, sem ilyen gyomorból feljövő borzalmakat, hanem abszolút populáris dallamokra építettem, és ez be is vált.
1: Na de hát utána volt hörgés, bocsánat, tehát a második...
0: Volt a screamelés, az volt.
1: Így van, a második albumnál volt,
0: igen,
1: azért.
0: És arra emlékszel, hogy amikor voltunk koncertezni Romániában, hogy megőrült a közönség?
1: Természetesen,
0: ez
1: igen.
0: Ez elképesztő volt.
1: Tehát ott állt a színpadon egy, hát nem tudom, hogy számukra ismeretlen együttes-e, mert ugye ilyen egyetemisták voltak,
0: igen, azt hiszem,
1: hát ilyen ifjúsági táborban volt megrendezve, nem tudom, Kaszolya Fest, azt hiszem.
0: Azt hiszem, mert nem emlékszem, nagyon régen volt.
1: És feljött a színpadra egy ilyen kis metal együttes, meg minden, jött egy akkor még szőkehajú kis alacsony csajszika, mint énekes, és akkor elkezdett hörögni, ment a screamelés, és akkor a srácoknak így ketté állt a szakáluk, és akkor ment
0: és
1: a pogó.
0: Szó szerint ment a pogó, és kivettek a színpad elejének is.
1: Na ezt onnan tudom, bocsánat, tehát mivel hogy ródoltam nektek, ugye?
0: Igen.
1: Sajnos ezért vagyok ilyen benföntes ezekben a témákban.
0: Há, miért sajnos, ez tök jó volt.
1: Azért sajnos, mert időközben eltelt X év.
0: Ja, igen. Start Radio.

0: Start Rádió.
1: Na, szóval akkor utána volt screamelés, de ugye eredetileg te nem tudtad ezt a technikát, és ezt el kellett sajátítani.
2: Igen.
1: És ugye ebben is segített a Kati, Ceglédi Kati.
2: Nem, hát a Kati ellenezte.
1: Na.
2: Mert hogy ami technikák akkor voltak, ugye ott volt a Chester, akinek ugye tönkre is ment a hangja, és nagyon nem mindegy, hogy terheli egy énekes a hangját. A Magyar Hajnalnál van scream technika a stúdióban, és egy nagyon híres tanár van ott, aki a screamelésben nagyon otthon van, és nem azt a technikát tanítja, hanem egy sokkal könnyedebbet, ami a hangszálakat kíméli, és autodidakta módon viszont a Csiga volt az, aki megmutatta, hogy hogyan kell ezt csinálni, és ugye le is rekedtem a felvételeket illetően, és akkor egyszer egy japán énekesnek a videóját, akkor már volt Facebook, és a Facebookon láttam egy ilyen megosztást, és ott mutatta először azt, hogy levegővel hogyan lehet ezt megoldani.
1: Igen, meg ilyen rekeszizmos dolog, nem?
2: Még csak az sem.
1: Még az sem?
2: Még az sem, és nem kellett irgalmatlan nagy erőt kifejteni, hogy a kisvérkő meg a nagyvérkő teljesen megvaduljon az ember felébe, és ezt
1: persze, mert ugye a laikus az úgy van vele, hogyha meghal egy énekest hörögni, screamelni, ugye, akkor fú, hát bevérzik a szeme, meg szétnyomja a torkát, meg a hangszálait, na de hát ugye ez nem ott képződik, ez a hang.
2: Nem.
1: Ez máshol teljesen.
2: Nem. Uh-huh. Ez itt ugye itt van a mi kis a hangszerünk a testünkben van, ugye ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan műveljük azt, a gitáros kívül hordja a gitárját, a zongorista szintén, de az énekes nem. Tehát az énekesnek a beszéd hangja, a hangszálai, a hangszere, meg az egész korpusz, ugye? Úgyhogy nagyon kell erre vigyázni. És akkor visszatérve erre a screamelésre, volt az Awakening LP volt, vagy LP volt.
1: LP volt, igen. Az intróját én csináltam,
2: igen,
1: bocsánat.
2: Nagyon jó volt, igen. Ott volt screamelés a Red számban.
1: Az volt az a nóta. Igen,
2: amiért megőrültek, de nem csak ott, ugye ott voltunk más fesztiválon, persze, és emlékszem persze. rá, hogy voltunk egy fesztiválon, amikor meghallották, hogy zenélünk, és akkor megjött a színvonal, és tömegek közönlettek
1: be. Hát meg volt konkrétan egy Kovásznai Városnapok nevezetű rendezvény, ugye? És ott meg annyira hálátlan feladatot kapott a zenekar, a Folotek zenekar, mert ugye egy roma zenész előtt kellett felpesdíteni a közönséget egy metál zenekarnak. Tehát összejött a dolog.
2: Igen, hát azért volt olyan fellépésünk is, amikor oda jött a kedves rajongó, hogy Boniemet nem tudunk-e játszani.
1: Igen, Abbától a Boniemet, igen.
2: Jó, hát voltak azért ilyenek, hát végig túrnéztünk azért egy jó kis időszakot. Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Ez most nagyon bennfentes lesz ez a téma, és hogyha kellemetlen a téma, akkor kérlek, akkor ne sértődj meg, és ne nyírj ki. Miért neveztek téged malackának a srácok?
3: A Szent Habakuk miatt.
2: Így van.
3: Mert nem beszéltünk csúnyán. Azt azért tegyük hozzá, hogy nem voltunk átlagos metálbanda. Tehát a Veres Pisti jogász volt, a Zsúri Gábor orvos, mehatronikai mérnök a Balázs Ádám, akinek adtunk egy Dávid nevet, a Fodor Bence is, ugye, informatikus.
2: Grafika, igen.
3: Illetve ugye később, amikor jött a Cseh Isti, egy komoly zenész, illetve zenetanár is, majd őről mindjárt mesélek, mert most jelenleg vagyunk zenész viszonyban, és azért azt tegyük hozzá, hogy tehát nem voltak ilyen olyan menő zenekari tivornyázásaink, amikről egyébként tudtunk és láttuk, hogy hogyan működik a backstage-ben.
2: Igen.
3: Szóval volt egy kontra, meg arról nem is beszélve, hogy a Folletek ez nagyon komolyan fel volt építve, hogy alapítvány volt mögötte, és a Veres Pistinek az édesapja, meg az édesanyja volt ez, aki nagyon-nagyon sok munkát beletett, és szerintem fantasztikusan volt ez menedzselve. Volt külön turnébuszunk, szóval össze voltunk szedve, és így matematikai szempontból is szerintem nagyon oda volt téve. És azért volt a nevem Malacka, mert nem beszéltünk csúnyán, és amikor már nagyon nem bírtuk a feszültséget, akkor csak annyit mondtam, Szent Habakuk.
2: Igen.
3: És ezért voltam Malacka.
2: Atyavilág, véget ért ez a történet, és tehát miért volt, tehát hogy persze, hogyha el lehet mondani, mi lett vége a Folletekkel való kapcsolatodnak?
3: Az egy nagyon
2: illetve
3: szomorú.
2: Magának a zenekarnak
3: igen,
2: is.
3: Igen, az egy nagyon szomorú történet volt, ott voltak olyan dolgok is, ami szerintem nem volt fair.
2: Mert ugye velem, mint stábtaggal ez nem volt közölve, csak annyi, hogy nem lesz több koncert, igen, és kész ennyi.
3: Igen, pontosan nem is tudom, hogy mi történt. Uh-huh. A gitáros nagyon szeretett volna tovább lépni egy másik irányban, én ugye akkor az ő párja voltam, nyilván erre is integrálódtam, de nem szerettem volna kilépni a Folletekből, tehát ezt leszeretném szögezni így 20 év távlatából.
2: Igen, tisztelt bíróság azért.
3: Igen. hogy az nekem óriási érvágás volt, meg ami azután is jött, ugye, de egy másik út van, fiatalok voltunk, azt gondolom, és meggondolatlanok abból a szempontból, hogy egy ilyen értékes dolgot hagytunk elengedni. Akkor a Gáborral megcsináltuk az Unseen Dreams zenekart, és három számot lehoztunk, ami elég komoly lett. Egész magas dolgokat hoztunk levele, de végül nem álltunk bele abba sem. Nem úgy alakult, mindenki a saját szakmája felé kezdett el tendálni.

0: és még több.
1: Azt azért azt hozzá kell tenni, hogy azért amikor te megérkeztél az együttesbe, ott azért olyan stílus mozgások voltak, tehát ott olyan crossoverek voltak, hogy az valami elképesztő, tehát ugye a metal műfajon belül, tehát adott volt egy metal dal, és ugye abban ilyen bossanova részeket is raktatok,
2: igen,
1: akkor jazzes történeteket, igen, is, akkor emlékszem konkrétan, hogy összehoztuk a teljes Erkel kórust, igen, és ott a művelődési házban fölvettünk egy egész szólamot velük, és ott azért nevettük, mert egy olyan teremben vettük fel azt az Erkel kórusos dolgot, ami alapból visszhangzott, és ugye a Siminek, aki kikeverte azt a dalt, már nem volt dolga vele, csak ugye hangerőre hozta meg, beekúzta, mert ugye volt rajta visszhang, és az tök jó ilyen templomi kórus-szerű dolog volt, tehát abban volt potenciál szerintem abban.
2: Hát volt is a Metal Hammerbe is, elég komolyan lehoztak minket, meg ahogy mondtam, voltunk nemzetközi fesztiválokon is, meg a hazai fesztiválokon is jó részt ott voltunk, tehát hogy nem volt olyan egy nyáron, ahol ne lettünk volna ott, és ne zenéltünk volna.
1: Nos, akkor véget ért ez a zenélős dolog, ugye az Unseen Dreams, a Folletek, utána mi történt veled? Kiköltöztél?
2: Igen, jött az élet.
1: Jött az élet, igen.
2: Igen. Megházasodtam, lett egy gyermekem, és így a zene a gospel irányába kezdett elmenni.
1: Wow.
2: Igen.
1: Erős váltás.
2: Nem. Tehát, hogy ugye végig kísérte az életemet az Isten képűség. Én nem tagadom, hogy én hiszek a názareti Jézus Krisztusban, szerintem ez mindenkinek a magánügye, de ugye ez az irány, ez a gospel, illetve a barokk zene, a reneszánsz, egyházi dalok, ezek azért ott voltak, és hát arról nem is beszéljem el, hogyha valaki magánének tanszakon tanul, akkor ezeket a stílus irányzatokat azért tanulja. És szerintem a művészetben, főleg az éneklésben olyan nem létezik, azt gondolom, hogy ne higgyen valaki valamiben, valaki vagy Buddhában, vagy Jézusban, vagy az anyagban, vagy valamilyen istenképűségben fog hinni, és nem állt messze a gospel, és akkor egy gyülekezetbe jártam, és akkor ott szolgáltam, tehát nem olyan hosszú időn keresztül, és akkor utána jött egy fordulat, ahogy mondtam, egy trauma érte a családunkat, és most kezdtem el észhez térni tavaly kb. Május környékén, és elkezdtem újra a zene felé orientálódni, és azt mondtam, hogy jó, akkor elérkezett az idő, be kell érjen ez a talentum, be kell ezt fektetni, és akkor felvételt nyertem a Magyar Hajnal énekstúdióba, és konkrétan ugye a Magyar Hajnalhoz, ahogy mondtam, és elkezdődött egy zenélés, illetve kiderült, hogy az egyik kutatótársam, mert van egy saját vállalkozásom, amivel űr biotechnológiai dolgokkal foglalkozunk, a nemzetközi űrállomásra fejlesztünk egy eszközt, amit klinikumban is majd fogunk használni, és a dr. Nepusz Tamás gitáros volt, de az ő életében is, ugye közbeszólt az élet, ahogy ő mondta, és abban maradt a gitározás, és ő is újra kezdett zenélni, és kiderült, hogy nagyon jó együtt tudunk működni, és elkezdtünk egy albumon dolgozni, és ennek az albumnak az első dalának az énekét ezt pénteken fogjuk rögzíteni, és ki is adjuk. Egy ilyen kis demó lesz.
1: Stílusilag? Milyen vonal?
2: Hú, ez jó, érdekes.
1: Na ugye.
2: Tehát, lesz metal dal, lesz. Ez, amivel most kijövünk, az egy picit ilyen populárisabb, rock, alternatív, indie, tehát van benne minden, de nagyon jó vibe-ja van neki, nagyon jó az a flow, és ugye ő is visszatért a zenéléshez, bár hosszú időt hagyott ki ő is, de rendkívül tehetséges. Tehát, hogy nagyon, nagyon összetudtunk dolgozni, és akkor így próbálgatunk, és megkerestem mivel ketten vagyunk a Monád zenekarnak, ez lett a neve, és ketten vagyunk a zenekarban. Ma már szerintem nem probléma az, hogyha ketten-hárman zenélnek együtt, mert igazából
1: meg lehet oldani.
2: Abszolút meg lehet oldani. Igen. És megkerestem a Jankai Valentint, aki most már a Leander zenekarnak az oszlopos tagja, és a Valentin elvállalta, hogy akkor feldobolja a dalt, vagy a dalokat.
1: De úgy, hogy mint a formáció tagjaként, nem, vagy mint session zenész?
2: Hát,
1: vagy ilyen stúdió zenész?
2: Hát én nem mondanám a Valentinra azt, hogy session zenész.
1: Tehát, jó, világos, csak ugye ebben a formációban.
2: maga a kategóriában, a maga nemében ő egyedülálló és rendkívül kiemelkedő. Szerintem a világ egyik legjobb dobosai közé sorolható a Jankai Valentin, nagyon-nagyon-nagyon tehetséges ember. Nem, hát mint vendégzenész kértem őt föl, és el is vállalta, illetve a Cseh Istit.
1: Na igen, tehát rá akartam még kitérni.
2: Igen, egy szóló erejéig, és akkor így összeállt egy dal, és ezt jövő héten fog. Igazából azt hiszem, hogy jövő héten véglegesít. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Ugye a Cseh Isti az volt egy kis ideig a Folleteknek a tagja is, mint ritmusgitáros. Éveket hagytatok ki a kommunikációban, vagy ti azért tartottátok a kapcsolatot?
4: Hát a Facebookon úgy láttuk egymást, láttam, hogy lett családja, ugye megjegyeztem, hogy milyen szépek a gyermekek, kis cukikák, és hát csak így, ilyen szinten. De mondom, ez szinte berobbant. Tehát onnantól kezdve, hogy felvételt nyertem a Hajnalnál, ez így jött tavaly augusztus, nem, tavaly július végén a Tamás elküldte az Ethereal Veil című számot, és mondtam, hogy hát ezzel akkor itt kell kezdeni, megírta a dalt, mondom, nagyon-nagyon tehetséges, és elkezdtük a stúdió munkát otthon, és akkor eljött hozzám, és ott stúdióztunk, mert hogy azért már így anyagilag megengedhettem magamnak, hogy egy kis otthoni stúdiót felépítsek, és elkezdődött ez, de aztán mégiscsak hagytuk így érlelni magát a dalt, és a Kékői Zalánhoz jár gitározni.
3: Ja, igen. Okay. Nincs több kérdés.
4: Igen, és akkor februárban volt nekik egy ilyen évzáró koncertjük, amin részt vettem, és akkor ott szembesültem azzal igazából, hogy ugye azt a tanácsot kaptam a nagyoktól, amikor megmutattam a dalt, hogy mutassak ösvényt, utat, és hagyjam bontakozzon ki ez a tehetség.
3: Mire értették ezt?
4: Hát arra, hogy mennyire összetetten gondolkodik a Tamás, és hogy milyen tehetséges, és hogy jó az, hogyha visszatérő a zenébe. És ezt így is hagytam, így hagytam, hagy bontakozzon ki, és ugye az ének részében meg hát így a töltelék ilyen hangzásokat, meg ilyeneket mutattam én meg, hogy szerintem mi lehet az út, de hát mondom, szerintem nagyon jól lehozta, és akkor most februárban megvolt nekik ez a koncert, és ahogy mondtam, akkor szembesültem vele, hogy jól van, akkor van még bennem valami. Meg
3: van nem, még remény.
4: Van még remény, hogy itt a B oldal elkezdésével nem állt meg az élet.
3: Nem, hát általában ugye ez egy kis zárójeles gondolat, ugye a 90-es években, amikor az ilyen gumitechno együttesek kihoztak bakeliten ilyen szingleket, ugye, és az A oldalon mindig ment a rádiós verzió, a B oldalon mindig barom jó remixek voltak, tehát azért mondom, hogy a B oldal az sok esetben jó tud lenni.
4: Igen, hát már le vagyok higgadva, tehát már nincs őrjöngés a színpadon, és akkor így elkezdődött a stúdió munka, a Subscribe gitárosának a stúdiójába integrálódtunk az Atishoz, Török Bálinton, és őnála csináljuk meg a dalokat, és az első dal, amit említettem, az Ethereal Veil, az most fog majd megjelenni. A Jankai Valentinnek a 20 évvel ezelőtti mondatával élnék, hogy a jó mindig megtalálja az útját. És ez való igaz, ezt elraktam magamnak, ezt a bölcseletet, bár közöttünk van korkülönbség, de szerintem már elég fiatalon nagyon jól látta Valentina az élet nagy dolgait, és ezt így zsebembe elrakva a zenéhez hozzá kapcsoltam, és ezt most elő is tudom venni, mert azt gondolom, tehát én már nem akarok világsztár lenni, én nem akarom megváltani a zenei világot, de a jó megtalálja az útját, és ami még bennem van, vagy ami a zenésztársaimban még bennem van, azt szerintem ki kell hozni, ezt be kell fektetni, ezt a talentumot is ebből mi vissza tudunk kapni.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: És még több. És még
2: több. Műsoron kívül váltottunk egy pár szót, és feljött a téma, hogy megéri-e új dalt írni. Akkor felteszem így az interjú alatt is ezt a kérdést. Szerinted megéri új dalt írni? Ugye tudjuk, hogy manapság nagyon-nagyon sok helyen a retro az nagyon-nagyon hódít még mindig, és már-már kínosan hódít. Sokszor felmerülhet az emberekben az, hogy nem igaz, hogy nincsen az újdonságra igény. Tehát, hogy már megint egy feldolgozás, megint a régi dalt játsszák le a rádiók. Tehát véleményed szerint van igény az új dalra és az új igényes dalokra? Van befogadó képessége az embereknek?
3: Határozottan. Az Z generációt tanítom, és én azt veszem észre, hogy csodálatos generációról van szó, akik rendkívül nyitottak, nagyon befogadóak. Ugye annak idején úgy volt, hogy én voltam a rocker, a metálos, akkor én az alfába jártam, akkor én sötét cuccokba voltam, vörös vagy fekete hajam volt, fekete körömmel, fekete szemmel.
2: És ez, akkor egyértelmű,
3: igen. Egyértelmű volt, hogy mi metált hallgatunk, igen. Pont. Voltak a rapperek a nagy gatyában járó deszkás, igen, cuccokban, de már akkor is ugye érezhető volt, hogy amikor megjelent a Limp Bizkit, amikor volt metal és rap hozzá, hogy itt majd későbbiek folyamán lesznek majd ilyen stílusváltások. Manapság mindenevők. Tehát nem azt mondja, hogy akkor most én csak a metalt fogom hallgatni, hanem meghallgatja ugyanúgy, ahogy egyébként annak idején mi a Folletek zenekar, és azért mondtam, hogy különlegesek voltunk ebből a szempontból, hogy azért más zenéket is hallgattunk, meg nem kifejezetten csak metálosok voltunk, hanem ugye más stílusban is mozogtunk, és szerintem ennek az aranykorát kezdtük el élni. Hát a retróra visszatérve, igen, a B oldalon nagyon megy még. Nyilván a fiatalok is kedvelik ezeket, de ők már más szemszögből vizsgálják ezeket, úgyhogy szerintem határozottan megéri kihozni még magunkból a maximumot, nem életközépi válság címszó alatt, hanem ami még benned van, azt oda lehet adni. Mert ez lehet példa egyébként, példaértékű nekik, hogy nem áll meg az élet, hanem megy, és ki tud igazából nyertese lenni a változó világnak, aki képes alkalmazkodni a változáshoz, hiszen ez az egyetlen állandó, és azt gondolom, hogy hát akinek tetszik, azt meghallgatja, akinek meg nem. Tehát lehetőségünk van már arra, hogy nem kell végighallgatni egy rettenet albumot, hanem
2: persze, dalonként, persze, igen. Persze, mert azért is említettem meg ezt, mert ugye folyton játszik ez a kettősség így az emberekben, hogyha mindig ugyanazt nyomja valaki, akkor jönnek a hangok, hogy hát már megint ugyanaz, ha megvált, akkor jaj, minek kell váltani, miért nem csinálja azt, amit eddig?
3: Soha nem lesz.
2: Szerinted mi a megfelelő út? Ez egy jó dolog.
3: Tancsapda idézettel élnénk, de azt hiszem, hogy ki kellene sípolni, úgyhogy inkább nem mondok.
2: Cenzúrázz le, kérlek.
3: Igen. A tancsapda azt mondta, hogy az se lenne nektek elég, hogyha balra mennék, vagy jobbra mennék, így szépen fogalmazva, de mondom még egyszer, a jó megtalálja az útját. Tehát igazából nem gondolnám azt, hogy itt fel kell adni, hanem ami van, ahhoz tudunk igazodni, akkor az működik. Startrádió.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Start Radio.
2: Volt már veled egyébként olyan, hogy írtál egy dalt, és akkor ugye tudjuk, hogy milyen az, amikor valaki ír egy dalt, ugye abban a pillanatban rózsaszín ködben vagy, és fú, hát ez biztos, hogy be fog jönni, és nem találja meg a közönségét, és benned egy világ omlik össze. Ezt hát hogy persze, kezeled?
3: Persze, volt, az Alice in Dreams-nek volt a Titan Treader dal, az nekem abszolút nem tetszett, maradjunk ennyibe, és kiderült, hogy azt tetszett a legjobban.
2: Ugye az jó, igen.
3: Igen. És amire én meg azt gondoltam, hogy a Blurry Crossroads fog menni, igaz, ment, de jobban kedvelték a The Dawn Reader-t. És nem értettem, hogy ez hogy, és akkor tanultam meg igazán azt, hogy az, ami bennem van, az én valóságom, már nem biztos, hogy az a valóság, ami a többi embernek a valósága. Persze természetesen vannak ilyen közép utak, ilyen arany közép utak, amikor tudjuk, hogy ha ezt hozzáteszük, akkor ez biztos kelendő lesz, tehát vannak már ilyen nyalánkságok, falánkságok, de így azt gondolom, hogy aki, ami másnak tetszik, az lehet, hogy mondjuk nekem nem, ami meg nekem tetszik, az meg másnak nem fog.
2: Említettük a fiatalabb generációt, mit üzennél nekik, akik most kezdenének el zenélni, énekelni, akár hangszeresen, akár máshogy, mit üzensz nekik, hogy mire figyeljenek, nem mit tudom, vigyenek haza, mit vegyenek magukkal.
3: Nem tudom, hogy méltó vagyok-e én arra, hogy üzenhessek a fiatal generációnak.
2: Akkor mire figyeljenek, vagy adj egy tanácsot nekik.
3: A szívükre. Uh-huh. A szívükre. Éljék meg a pillanatot, és adják oda azt, ami bennük van. És ne féljenek, kell hozzá profizmus, ez tény és való, tehát profizmus nélkül nem fog működni a történet, de ami bennük van, tehát ők máshogy énekelnek. Figyelj, most hallottam voltam a Pókai Egon Művészeti Iskolának a évzáró koncertjén. Figyelj, úgy zenélnek ezek a fiatalok. Lezenélnek minket a csodába, tehát hogy olyan szívvel élek, és nem volt baj, ha esetleg félre volt fogva egy hang. És olyan világklasszis tehetségek vannak, úgy énekel, hogy a mikrofon, érted, lángol a torka előtt, szóval éljenek, és adják ki azt, ami benne van a szívükben.
1: Start Rádió.

0: Aguilera, őket nagyon szeretem. Whitney Houston, de azt azért hozzátenném, hogy most, amikor már a hajnalhoz járok, akkor így rájövök, hogy hoppá, ez csak technika.
1: Persze.
0: Tehát emögött azért ott volt egy kőkemény menedzsment, egy olyan élet, amivel lehetett menni, és oda lehetett tenni, és hírérték volt. Tehát azért a Hajna Cetrix-től tanult, aki ugye oktatta őket, vagy például Beyoncé-t, szóval őket nagyon szeretem. A komoly zenében például a Maria Callas egy nagy példakép volt, vagy most is az, de a maiak közül is vannak olyanok. Hát a Radics Gigi elképesztően énekel, a Király Linda is elképesztően.
1: Igen, technikások nagyon.
0: Igen, ők is nagyon. A Veres Mónika is nagyon ügyes. A Rónai Orsi is nagyon ügyes. Szóval vannak itthon is olyan tehetségek, de mondom, a mai fiatalok, a Nagy Doriel, ő a Póka Egon Művészeti Iskolának az egyik növendéke, hát figyelj, elképesztő hangja van. Olyan stílusváltásai vannak, mint a Fólötekben, amikor mi csináltuk a Bossa Novákat, úgy kivágta az Éjkirálynő F-jét, mint a szél, és még operát is énekelt, vagy opera ének stílust, szóval fantasztikus tehetségek vannak. Minden evő vagyok, úgyhogy ugye mindig is meghallgattam ezeket az újdonságokat is, és hát a maiak közül is nagyon sok a tehetséges.
1: Beszéltünk nagyon-nagyon sok mindenről, ami ugye a múltban történt, na de hát beszéljünk a jövőről, mik a terveid. Akár a privát szférában, akár a zenei életben. Ugye említetted, hogy lesz majd egy dalfelvétel.
0: Nem csak egy, hanem egy albumot veszünk fel. A zenét visszahozom az életembe tudományszintre, és most már, ahogy említettem, van egy vállalatom, és kibővítettem a tevékenységi kört, és a zenével is fogok foglalkozni, és azt hiszem, hogy talán majd a rehabilitáció szinten is. Az biztos, hogy nem fogom többé abba hagyni a zenélést. Már csak azért sem, mert van egy nagyon tehetséges kislányom, elképesztő hallása van.
1: Na.
0: És tökéletesen kristálytisztán visszaadja azokat a hangokat, amiket éneklünk, és néha eljön a hajnalhoz énekórára, vagy voltunk a Ceglédi Katinál a tavaly, és akkor is eljött, és ő hát mint egy kis...
1: De ilyen abszolút szívat. Hallása van?
0: Igen, abszolút hallása van.
1: De jó, tök jó. Hát neki. Akkor örökölte.
0: Igen, örökölte. Hát nyilván, meg hát ugye az a környezet, ugye, hogy hallgatunk mindenféle zenét, ugye a kereskedelmi rádiókat is kell hallgassunk, mert az óvodában az óvis társai kívülről fújják a nem tudom milyen dalokat, úgyhogy ismeretes számomra a Pamkutya, tehát hogy ezeket a dalokat, pedig hát csak ugye 4 éves elmúlt a gyermek, de azért nagyon képben vannak.
1: Hát gyorsan fejlődik.
0: Igen.
1: Gyorsan nyit a világ felé.
0: Igen. Hát meg a Jégvarázs összes betét dalát.
1: Ja, igen, ez ismerős még. 10 évvel ezelőttről, igen.
0: Igen, hát ez nem változott 10 éve óta sem, úgyhogy az összeset kell énekelni, és akkor hol Anna vagyok, hol Elza, és akkor énekeljük
1: ismerős,
0: a dalokat.
1: Igen. Na, Szilvi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, egy élmény volt, és sok sikert kívánok a továbbiakban.
0: Én is köszönöm szépen, sziasztok! Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 16-a vasárnap déli 12 óra van. Izmos nyelvű költők interaktív estje a megyei könyvtárban. Társkeresős csalással vádolnak két nőt Békés Csabán. Sportautók is, közösségi élmény a csabai rendezvény pajtában. Előrelépés a Gyulai út körtesor forgalmi problémájának megoldásában. Már is mondom a részleteket. A Békés megyei könyvtár péntek este zenés irodalmi programnak adott otthont. Az izmos nyelvű költők estjén a verseny, a zene és közönséggel folytatott párbeszéd egyszerre kapott hangsúlyt. A résztvevőket négy kortárs alkotó közreműködésével egy interaktív